0: mások szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Dream about the things you could have had. Dreams are only made up in

0: szeretni. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással.

0: Forrás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen táz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Live

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Legyen

Special. A lemezjátszóknál Spy the Ghost.

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok. Új humanitárius légifolyosót nyitott az Egyesült Államok, a földrengés sújtott a Venezuelába. Júliusban is lesz kapcsport társas játékparti Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a Forrás Rádió reggeli hírei. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán. Hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfo adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hévek és a tramtrain járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Megjegyezte, hogy a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, a járatok gyors megtalálását. A földrengés sújtotta Venezuelába irányuló segélyek gyors eljuttatása érdekében az Egyesült Államok új humanitárius városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, a járatok gyors megtalálását. A földrengés sújtotta Venezuelába irányuló segélyek gyors eljuttatása érdekében az Egyesült Államok új humanitárius légifolyosót hozott létre civil.

0: leginkább érintett partvidékének közelében tartózkodik a Fort Lauderdale amerikai hadihajó, amelynek legénysége továbbra is részt vesz a segítségnyújtásban, miközben egy amerikai haditengerészeti csoport LaGuardia kikötőjében dolgozik, hogy segítse annak megnyitását, alkalmassá téve azt humanitárius szállítmányok fogadására. Júliusban is lesz Kapcsfort társasjátékparti Esztergomban a Kapcsolatok házában. Legközelebb a mai napon 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot is, de a szervezők készülnek bőséges választékkal. A program ingyenes. Zenés táncos kerti parti lesz Tatabányán, Kárlóval a kertvárosi bányászművelődési otthon melletti szabadtéri területen július 11-én, rossz idő esetén az épületben. Az ingyenes program 18 órakor kezdődik.
1: Időjárás.
0: A nap első felében az előrejelzések szerint borult idő lesz, majd később kisüt a nap. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Rossz Morgan Best of I és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: El akartam neked mesélni, hogy egy olyan filmet láttam. Te láttad a Még egy kis szívességet?
2: Igen, várjál, ez melyik?
1: A folytatása az Egy kis szívességnek, kikerestem a pontos címet. Anna Kendrick van benne, tehát neked ezek mondanak valamit, meg Blake Lively, meg Harry Golding.
2: Igen.
1: Hát ez nekem nagyon tetszett. Olyan mondatok voltak benne. Egyet, hogyha így beidézhetek, aztán nem tudom, hogy neked is van-e gondolatod belőle. Apuka küldi táborba, nyári táborba a gyerekét, és következőt mondja. Ha nem vagy okos, légy vicces, ha nem vagy vicces, légy szép.
2: Ja, hát igen.
1: Annyira jó. Mert szerintem más a sorrend.
2: Az élet bölcsességei, tudod.
1: Szerintem más a sorrend, de annyira jó az a film. Kicsit néha indokolatlanul trágár egyébként, meg most tudtam meg, hogy ez már egy második része egy sorozatnak, de hogyha kell ilyen kis limonádé estére, akkor nézzétek meg. Csak azért hoztam be, mert a feleségem mondta, hogy egyébként ez a két színész, aki itt ebben a filmben is egymásnak van feszülve, ők az

0: életben is össze vannak feszülve.
1: Tehát, mármint a Blake Lively meg az Anna Kendrick?
0: Állítólag igen. Tudsz erről valamit?
1: Én azt hallottam egyébként, hogy az Anna Kendricknek nem olyan jó a személyisége. Én ezt hallottam róla, úgyhogy nem csodálkozom, hogy egymásnak vannak feszülve. A Blake Lively-ről mondjuk nem hallottam annyira rosszakat, ugye ő neki volt ez a filmje, ugye a Velünk véget ér, ott ugye a férfi főszereplővel, és egyébként a rendező is ő volt, tehát ők zördültek most így egymásnak.
0: De ott nem volt semmi, nem? Az lett a vége.
1: Hát az lett a vége, hogy végül is perenkívül megegyeztek.
0: Ez is ilyen zaklatos izé volt, nem?
1: Hát nem zaklatos volt, hanem hogy nem úgy bánt velük, ahogy kellett volna állítólag. De
0: fú,
1: hogy
0: Andi, te perelhetnél minket, mint az állat.
1: Hát perelhetnél egyébként,
0: igen. Az összes hangfelvételt. Na jó, ezt nem most beszéljük meg majd, ha itt lesz a vádlott.
1: Jó, igen.
0: Na, az van, hogy egy ilyen kis nyári témát hoztam, de nem annyira limonádi, mint aminek elsőként tűnik. Itt van a 72 órás szabály. Tulajdonképpen arról van szó, és nem tudom, hogy neked ez mennyire van meg, hogy arra hívják fel a figyelmet, hogy amikor elmegyünk nyaralni, akkor még nagyon bennünk van a flow a munkahelyünkről, mert igazából a mókuskerék megy tovább, és hogyha ott is hagytuk a munkahelyet, azért még pörög az agyunk azokon a munkákon, amiket félbehagytunk, még ott vannak a gondolataink, még bennünk van, hogy fölkelünk hajnalban, bár nem kéne hajnalban kelnünk, és hogy van egy ilyen időszak a nyaralásból, ez egyeseknél néhány óra, van akinél egy-két nap, van akinél egy-két hét, van olyan, aki azt mondja, hogy el sem megyek egy hétre nyaralni. Amíg átáll az agyunk. És igazából hiába nyaralunk, vagy hát nem hiába, de elcsesszük a nyaralásunk elejét azzal, hogy az agyunk még a munkahelyünkön jár.
1: Nem tudom, én egyébként megmondom őszintén, hamar el tudom ezt engedni.
0: Tényleg?
1: Igen. Jó, hát én viszonylag kevés szabadságra megyek, de hogy ettől függetlenül is én még maximum az odafelé vezető úton még egy kicsit agyalok rajta, de utána nem igazán.
0: De
1: és
0: jó
1: nem
0: neked.
1: Is nagyon szoktam ugye így nézni ezeket a akár hogyha van mondjuk ilyen munkahelyi csoport beszélgetés vagy valami, tehát hogy én ezeket ilyenkor tudatosan lenémítom.
0: Jó, én ezt máskor sem nézem.
1: Ezt tudjuk, igen, Ádi, hogy téged nem lehet elérni.
0: Az életem egy nyaralás.
1: Hát igen. Ja, szóval, hogy én nem nagyon, én még maximum mondom, tehát még ott az odafelé vezető úton, de amikor már megérkezek, akkor már én ott így.
0: Kikapcs.
1: Akrim, aha.
0: Teljesen jelen vagy. Ez tök jó, én nagyon nem így működök. És egyébként most már tudom egy kicsit redukálni, de nekem nagyon fontos, hogy mindent pikpak meg rendben hagyjak ott, hogy tényleg bennem legyen a nyugit. Sokan úgy vágnak bele a nyaralásba, mint hogyha az egy ilyen verseny lenne. És ott van még a munkahelyi hangulat, meg ott van még a munkahelyi gondolatiság, de érzed, hogy most már nyaralsz, és hiába van máshol még egy kicsit az agyad, érzed, hogy nyaralni kell, szórakozni kell, és minél több élményt megélni abban a 72 órában, ami az első három nap.
1: Na de ez is ilyen, olyan, mintha kényszerítenéd magad, nem? Tehát,
0: igen.
1: Hogy olyan fura felhangja van ennek.
0: Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen élményed, de nekem például olyan volt, amikor megérkeztem valahova, tudtam, hogy akkor most két vagy három napunk van itt a wellnessben, és akkor most a legszívesebben aludnék két órát a szállodaszobában, de nem teszem, meg ketyeg az óra, most lehet szaunázni, bezár, menni kell, akkor a vacsorára oda kell érni, föl kell kelni, a legjobban, amit utálok a szállodai reggelinél, ami egyébként szerintem az egyik legjobb műfaj, tehát maga a svéd asztalos reggeli, sose reggelizek, de ott mindig. De hogy amit a legjobban utálok, hogy mi a szöszér kell 7 és 10 között felébredni hozzá, mert én ugyan, ha tehetem, aludnék 11-ig azon a napon, de nem, fölkelek, erőszakolom magam, hogy kapjak tojásrántottát.
1: De azért, mert ugye ő náluk ugye aztán előkészülnek az ebédre. Én általában, hogyha ilyen van, akkor a legutolsó pillanatban szoktam lecsattogni. Tehát, hogy ilyen 9 órakor, és akkor...
0: Jó, akkor te is a pofátlanul csattogó vagy.
1: Hát mi azért, mert hát az ember azért van a nyaraláson, hogy aludjon, nem azért, hogy most én hajnalán főkeljek, érted, reggel 6-kor, mire összeszedném magam, hogy lemenjek hétre a reggelire.
0: Na, ezt mi is így szoktuk, csak mi a legpofátlanabbak vagyunk ebben, mert 9 óra 56-kor teleszedjük az asztalt mindenfélékkel, és tudjuk, hogy 10-kor lerámolnak, de utána mi azt ott még megeszegetjük. Hát ami ott van, azt nem vihetik el.
1: Hát azt
0: nem. Akkor néznek rám szúró szemmel, hogy már terítenének. Meg aludtam, de hogy nekem még az is korán van. Aha, ezt megértem. Itt a kutatásban arra mutatnak rá, hogy nagyon sokan a munkai stresszt viszik bele a nyaralásba, és ennek köszönhető az, hogy akkor tolni kell, nyomni kell, menni kell, élvezni kell, mert hogy igazából benned van még az a tempó, az a svung, amit a munkahelyed megkövetel, és nem állított pihenőbe az agyad. Ez se volt soha jellemző? Tehát, hogy hogy akár idegesen mész bele a nyaralásba, vagy egy stresszel ezt is ki tudod kapcsolni?
1: Hát idegesen akkor szoktam belemenni, hogyha valamit elfelejtek és otthon hagyok, akkor szoktam, de most már az se nagyon, mert igazából úgy vagyok vele, hogy mindenhol lehet venni igazából. Azt például, mert én általában ilyen papucsot szoktam otthon hagyni,
0: ja,
1: vagy fogkefét,
0: mi az az, amit mikor lehet venni, az legális-e frontin, vagy valami durvább.
1: Tehát a fogkefét szoktam általában ugye otthon hagyni, meg most legutóbb, amikor mentünk, a pizsamámat hagyta otthon, és akkor így be kellett menni venni pizsit az egyik üzletbe, úgyhogy, de azt is tudtam szerezni, tehát, hogy ilyen, érted, így már nem idegeskedem feleslegesen, meg ugye mi mindig megbeszéljük azt, hogy van, amikor összejön, van, amikor nem, hogy munkáról nem beszélünk nyaralás alatt.
0: Tényleg? Ez olyan, mint a Brandin a gyerekről nem beszélünk? Tehát, hogy ez a próbálat,
1: ja,
0: hogy...
1: azt nem tudom, de igen. Aha.
0: És itt nem feltétlen úgy mondják, mint ahogyan én, hogy mondjuk egy napot még nem utazunk el, hanem egy napot még otthon vagyunk, hanem akár úgy, hogy az első 72 órában ilyen nagyon chilles dolgokat csináljunk, menjünk el sétálni, ne zsúfoljuk tele magunkat, aludjunk át akár egy reggelit, és itt látszik, hogy ezt nem magyarok írták.
1: Aha.
0: Nem is oroszok. Láttál már oroszt a svéd asztalnál? Brutális, félrelök, megöl.
1: Igen?
0: Aha, egy falatér, nagyon kemény.
1: Jézusom.
0: Tényleg úgy, hogy hozzák az új adagot, úgy is. Na nézzük, ti hogy vagytok ezzel? 0629789785. Itt Zoli írja, hogy nálunk a 72 órás szabály úgy működik, hogy 3 napig csak keressük, melyik bőrönbe került a naptej.
1: Ja,
0: ez tipikus.
1: Igen.
0: Ez tipikus, és abban a kis, baromi kicsi szállodaszobában úgy, hogy egy bőrönnyi cuccot vittél, úgy is el tudsz valamit hagyni annyira, hogy ne találd meg a nyaralás végéig.
1: Igen. Vagy ott hagysz valamit, ugye? Még az a másik kedvencem.
0: Bár mondjuk szerintem ti nők ezt a pakolás dolgot, ezt túl misztifikáljátok, tehát hogy nekem tényleg annyi, hogy ezt ilyen fél órában összecsapom, amit lehet, aztán megoldom az életet.
1: Igen, de amikor meg szükségetek van valamire, akkor mégiscsak a női bőröndből kerül elő, mert
0: ja,
1: ugye
0: nyilván,
1: ott minden van.
0: Nyilván. Tehát, nyilván, hogyha
1: ti
0: kell
1: elmentek váltás, 3 váltás pólóval, 3 váltás gatyával, és ennyi, azt hiszitek, hogy akkor itt...
0: Kell egy bikini vagy egy hajkefe, akkor egyből nyilván, persze. De hogy amúgy nekem volt olyan ismerősöm is, aki mindig vitt vasalót nyaralásra. Na,
1: azt nem értem, én se.
0: Akkor igen. Mi van itt még, igen. Bea írja, én az első napon, mert én összerakom, mert itt nem minden betűstimmel, csak a büfét és a medencét fedezem fel, a kultúra megvár másnapig.
1: Igen, azt mondjuk, ez, mondjuk ez amúgy... igaza van, ebben igaza van. Ez tényleg.
0: Ja, és itt a kedvencem Lacitól. A feleségem szerint pihenni mentünk, én meg már reggel 7-kor úti tervet rajzolok, aztán persze én alszom el először a napágyon. Szép, Laci, ismerős a szitu. Ez is érdekes, mikor a pár egyik fele nagyon-nagyon menne, aha, a másik meg csak pihenni akar, és akkor itt hogyan születnek meg a kompromisszumok? Hál' Isten, ez nálunk így egybe jött ki, tehát hogy mi mind a ketten döglősök vagyunk, ilyen konyaralunk.
1: Aha, ja, nekem a barátnőm szokott kiakadni, de hogy én vagyok ez a, ezt is megnézzük, azt is megnézzük, megyünk, és akkor de ez nem, nincs olyan messze, tudod, és akkor sétálunk 20 kilométert, és akkor hogy látom a fejem, hogy mindjárt megöllek.
0: És nagyjából tudod, hogy meddig tudod feszíteni a dolgot, nem?
1: Nagyjából igen, most már azért megtanultam.
0: Szerintem kéne neked egy ilyen kilométer limit, tehát hogy megszabni, hogy egy nap 10 kilométert mehetsz, ami abba belefér,
1: ez nem
0: ahova
1: jó.
0: Annyi alatt eljutsz, az úgy oké, azon felül meg ennyi volt.
1: Na jó, de ha már eleve 40 kilométerre van valami.
0: Jó.
1: Az adott helytől.
0: 72 órás, akkor jó ötlet, hülyeség. Szerintem a lassuljunk le, hogyha olyan típusuk vagyunk, mint én, az jó ötlet. Uh-huh. A 72 órát egy kicsit sokallom.
1: A 72 szerintem se kell. Az a másfél nap szerintem maximum.
0: Jó, rohanjátok le a svéd asztalt, fürödjetek a medencében, foglaljatok be minden napozó ágyat, vegyétek el a szomszéd naptejét, és hogyha pénzt láttok a földön, a tiétek. Arról nem nagyon dumáltunk, hogy vajon akik nagy borravalót adnak, azok miért teszik ezt. Próbáljuk megfejteni ennek a lélektanját, és hogyha ezt megtettük, akkor utána elmondom, hogy miben tévedünk, és miben van igazunk a kutatás szerint. Van olyan ismerősöd, aki nem csak így a 10%-ot, hanem ilyen szürreálisan nagyot szokott villantani?
1: Nincsenek gazdag ismerőseim, úgyhogy
0: nem is.
1: Nem.
0: Aha. Jó,
1: nem,
0: ez
1: csak vicceltem.
0: De ez, de. Jó, ez egy jó feltételezés. Induljunk ki akkor ebből, hogy gazdag az, aki sok borravalót ad vajon? Mert ebben nem vagyok biztos.
1: Szerintem nem feltétlenül, és ez attól függ, hogy mekkora az összeg, amit fizetsz. Szerintem. Tehát, hogyha én mondjuk tehetősebb lennék, akkor lehet, hogy adnék én is nagyobb borravalót.
0: Aha, tehát te a tehetősebbhez kötöd. Ez nagyon jó, mert egyébként...
1: Én legalábbis, de hát most...
0: Tök logikus, amit mondasz, és akkor itt be is emelem, hogy ne csak a végén leplezzek le dolgokat. Ez az egyik eredmény. hogy a kutatások szerint nem igaz, hogy a magas jövedelmű és a tehetősebb emberek adják a nagyobb orravalót. Uh-huh. Nyilván van egy-egy kiugró eset, erre vannak is példák, de nagy többségében nem feltétlen igaz az, hogy akinek sok van, az ad sokat. Ez nekem tök érdekes.
1: Viszont ha belegondolsz, akkor nagyon sok tehetős ember... Hát most hogy mondjam, hogy ne hangozzon.
0: Fogához veri a garast?
1: Igen, egyrészt, másrészt meg ugye ő sokaknak ugye benne van ez, hogy hát ő, ugye hát most ők azért vannak, hogy kiszolgálják, tehát hogy van egyfajta ilyen felhangja ennek az egésznek szerintem, és lehet, hogy ezért nem adnak borravalót, tehát hogyha ebből a szempontból nézzük ezt.
0: Erről mindig eszembe jut a hegykői pizzás. Ott volt nyaralunk, és... azon mindig nagyon nevettünk. Volt egy pizzéria, vagy van is egyébként, oda rendszeresen jártunk le, és egyszer csak észrevettük, hogy az osztrák család, akiknek viszonylag közel volt elkük hozzánk, ők mindig úgy jártak le ebbe a pizzázóba, hogy vitték a kis pizzás dobozaikat. És nagyon néztünk, hogy hát akkor is csodáltuk a Mercedesüket, tehát hogy ez ilyen szép volt, tehát láttuk, hogy tehetősek, és akkor összeraktuk, hogy mennyire klassz, hogy ők már akkor, amikor még nem ennyire központi téma, figyelnek a környezetre, és hogy mennyire mm-hmm. zöldek, hogy viszik a kis saját dobozaikat. És Balázs a barátunk a pincére elmondta, hogy nem erről van szó, 50 forint egy doboz, mm-hmm. és ők ezt meg akarják spórolni. És akkor összeraktuk, hogy hát valamiből kellett mercit venni, tehát hogy valamiből összejött a dolog, de hogy...
1: Hát igen.
0: Azt nézem, hogy erre hányan ráugrottak. Nagyon
1: igen.
0: kemény.
1: Kristóf például azt írja, ugye, ami a kutatásból jött ki, hogy pont, hogy a kis pénzőek, a bőkezűbbek. Jobban átérzik, milyen jól jön annak, aki. Igen, mm-hmm. egyébként ez...
0: Igen. És egyébként ezt adakozásoknál is sokszor látom, hogy akik ismerik a szükséget, vagy közelebbről mm-hmm. ismerik a szükséget, és tiszteletem azoknak a gazdagoknak, akik nagyobb összegeket, vagy adott esetben az adakozásra is szánnak, de...
1: Igen.
0: Igen. A Fecó észrevétele is tetszik. Szerintem összefügg azzal, hogy hol dolgozol. Egy pincér hamarabb ad borravalót egy boltban, mint mondjuk egy ügyvéd.
1: Aha.
0: Tehát, hogy aki alapból érdekes, tudja a borravaló műfajt, és ismeri,
1: és ismeri, és abban tudja, dolgozik, fontos, az viszont igaz, az lehet benne.
0: Na, most megint igaz vagy nem sztoriádi életéből, de én gyerekként egy vendéglátóipari egységben szintisztem. Kiültem is. Na, nem
1: milyen meglepő, igen. Na, szintisztem. És ott kaptál?
0: Kaptam borravalót, és megvan a videó, azt annyira imádom. Meg is van az első két borravaló, kaptam egy 100-ast, már 100 forintot, egy ilyen bélást, és kaptam egy 20 shillinget is. És amikor a 20 shillinget landolt ott a szintim előtt, nem tudom, mit játszottam, talán a Schneider Fánit, mit tudom én, lehet, hogy valami jó kis rock'n'rollt.
1: De csak szintisztél, vagy énekeltél?
0: De hogy énekeltem, nem. Nem vagyok hülye. Azért meghúzzuk valahol a vonalat.
1: Nagyon kellett az a borravaló.
0: És le van kamerázva, megjött az első borravaló, és ennekem nagyon izgatott kisfiúként a fantáziámat, hogy mennyit kaptam, meg hogyan kaptam. És le van videózva, hogy én a dal után úgy előrehajolok, kiveszem a pénzt, így megörülök neki, zsebre rakom, és tudod, mi ment le a fejemben? Az játszódott le, hogy oké, most tök jó, hogy ezt kivettem, a zsebembe raktam, büszke vagyok rá, örülök neki, de hogyha visszarakom, akkor lehet, hogy bemozd még többet, úgyhogy vissza is rakom azzal a mozdulattal, és várom a többit.
1: És?
0: Nem.
1: Hát csak nem jött össze?
0: Csak nem, de hát nyilván itt azért igen. Benne volt az, hogy cuki kisgyerek voltam.
1: Nem értékelték a tehetségedet.
0: Nem annyira, nem. Na mindegy, hát meg egyébként nagy kérdés az, hogy úgy van-e megszabva neki a bére, hogy van valami nagyon mm-hmm. alacsony fizetése, és akkor a borravaló volt, hogy a kiegészíteni. De itt szokott jönni ez a kérdés, hogy akkor a borravalót megkapják-e, nem tudom, hogy ezt feltette, de már én volt, hogy feltettem ezt a kérdést.
1: Nem, volt egyszer talán, amikor megkérdeztük, meg azt se tudom egyáltalán, hogy ugye a szervizdíj is oké, hogy ott van, de ugye én azt, ha jól tudom, akkor azt nem ők kapják meg.
0: Amúgy milyen érdekes ez a borra való kifejezés is, nem? Hát az alapfizus borra megy.
1: Ja.
0: Most minek a salangit még a végén, de igen.
1: Miért tényleg az, hogy sörre való? Miért pont borra való?
0: Nem tudom, de
1: úgy.
0: Például Görögországban mi voltunk úgy, hogy akartunk borra valót adni, és ott is ilyen furcsán kezelték a dolgot, és az lett a vége, hogy meghívhattuk egy italra a pincéreket. Aha. És akkor ott tök simán a vacsora asztalnál megittak velünk egy mitesz szaké húzó valamit, és ez is tök furcsa volt, tehát ezt itt Magyarországon el nem tudod képzelni.
1: Igen, furcsa amúgy ez a helyzet, mondom, tehát, hogy meg kell nézni, hogy az adott országban egyébként, hogy ez szokás szokás-e, vagy nem szokás, mert hogy mi ugye ösztönből adjuk, mert nálunk ez szokás.
0: Ha kell, ha nem.
1: Ha kell, ha nem osztogatjuk a pénzt.
0: De egyébként az amerikaiaknál is furcsa, ott engem sokkolt, és nem tudtam megszokni a végéig sem, hogy ott meg kötelező a borra való, és gyakorlatilag megvetnek, hogyha én 10-15%-ot adsz. A 27% az alap, mert ott úgy van, hogy tudva lévő, hogy a pincér abból él. Tehát, hogy ott ez ki van mondva, nem is igazából borra való, hanem a felszolgálást fizeted meg vele, és ott kvázi kinéznek, hogyha ezt nem adod meg. Tehát totál más a kultúrája dolog.
1: Szóval te tartod el tulajdonképpen a...
0: Hát igen, nagyjából igen. De egyébként ott meg is dolgoznak érted, tehát meg is szolgálják a dolgot, mert ott nem az italon akarnak lehúzni, folyamatosan töltik utána, nem kérnek érte pluszpénzt.
1: Tehát, na, hát az azért van gondoskodás. Hát az úgy más. Ott azért igen, van gondoskodás. Azért az úgy más.
0: Jó,
1: igen.
0: Figyelj, csak ilyen gyorsan, néhány helyszín meg szitut hozok, és akkor határozzuk meg, hogy adunk-e borravalót. Étterem, nekem egyértelműen igen.
1: Szoktam. Hát attól függ.
0: Jó, hát nyilván, hogyha én ezen rögtem a múltkor, hogy megkérdeztem, hogy tartalmazza az ára a borravalót, és mondták, hogy hát ebben szervizdíj van, az nem borravaló, szóval nem. És akkor már nem adtam, mert azból nem adtam.
1: Aha, nekem is volt egy ilyen nagyon bunkó beszólása a pincérnek, mert én meg külön szerettem volna adni, ugye a kártyával fizettem, és kérdeztem, hogy tud-e beütni többet.
0: Aha.
1: Nem, de hát amúgy is benne van a szervizdíj. Mondom, jó, hát akkor...
0: Hurrá, szevasztok!
1: Köszönöm szépen, szia!
0: Hát jó, kávézó, én ott is. Hogyha tényleg kávézó, itt mondjuk, itt talán összesekötöm azzal, hogy van-e kihozás, vagy nincs kihozás. Nyilván, hogyha ilyen utcai kávézó, és fölkapom, és megyek, akkor nem biztos, de hogyha beülök valahova kávézni, akkor az
1: szoktam
0: nekem...
1: én is, igen.
0: Futár? Nem.
1: Mármint melyik futár? A ételfutár?
0: Aha. Mert hogyha hoznak valamit a tebúról, akkor az olyan kicsit
1: van, aki ő neki is
0: ad.
1: Van olyan, aki ad. Én nem szoktam, de vannak olyan ismerősök, akik adnak.
0: Tényleg?
1: Aha, persze.
0: De érdekes, mert például az ilyen kaja alkalmazásokban már be van építve, hogy akarsz-e te borra valót adni.
1: Igen, és akkor ott bejelöled.
0: És akkor ott be tudod x-elni, vagy
1: én
0: nem.
1: Én szoktam egyébként.
0: Tényleg? Akkor is, hogyha nem ételt hoz, tehát hogyha mondjuk rendeltél valamit.
1: Kaját, vagy ilyesmit.
0: Nem, pont, hogy nem.
1: Ja, tehát, nem, a futárnak nem szoktam adni, ételfutárnak ő nekik szoktam
0: igen?
1: adni.
0: Igen, de érdekes. Jó, fodrász. Na én ott szoktam. Ez nem tudom, ez ilyen régi beidegződés nekem.
1: Szoktam.
0: Valamiért ezt még egy a nagyapámtól megörököltem. A fodrász az valamiért nekem egy borravaló szakma.
1: Szoktam. Én ráadásul mindig azért nagyobbat adok neki, mert azért van, hogy ugye levágja a frufrumat, és akkor ugye mindig mondom, hogy anyunak a számlájához írja, vagy számolja oda anyunak, tudod?
0: Jó,
1: aztán tetszik. Nem tudom, hogy oda számolja, de hogy én azért szoktam azért ott, hogyha ha rendes hajvágásra megyek, hogy tudod, a hajvégeimet is meg minden le van, akkor azért én szoktam nagyobbat adni.
0: Oké. Taxi. Én nem taxizom, de ha taxiznék.
1: Nem, szoktam ott, mert ők azért elég pofátlanul nagy összegeket kérnek el mostanában, úgyhogy én ott nem szoktam borravalót adni. Volt, hogy előfordult, aha. De...
0: Jön egy nagyon érdekes. Szállodai takarító. Ez nekem kifejezetten érdekes. Vannak olyanok, akik úgy mennek nyaralni, hogy már az elején, hogy akkor az ő szobájukat jobban gondozzák, de van, aki a végén ott hagy egy ezrest. Én ilyet még soha nem... Várjál, Görögországban csináltam egyszer. De nem
1: én sose csináltam, de egyébként nem rossz
0: de van ötlet, valami,
1: hogyha
0: nem?
1: Ha tényleg nagyon tiszta a szoba, akkor azért megérdemlik ők is, igen.
0: Oké, nyilvános WC? Nem.
1: Dehogy nem.
0: Nem. Egyébként ott imádom, van egy ilyen feliratú rendszer, és azt nagyon szeretem, hogyha mikropléniszed van, akkor a vizelés 50 forint, hogyha viszont annál nagyobb, akkor 500, és mindenki csak az 500-asokat rakta be.
1: Ó, anyám.
0: Senki nem merte bevállalni.
1: Hát de miért? Megnézik, vagy mi?
0: Nem tudom. És itt a FestiPay, nekem az no-go.
1: Nem, hát az nem.
0: Az nem. Jó, Andi, te nagyon integetsz.
1: Igen, nagyon integetek. A kedves kolléganőknek a kislánya nem igazán érti, hogy élőadásban vagyunk, és csak mutogatja a csokikat. Értem én.
0: Figyelj, csak... adásban vagyunk, ne gyere be, csak dobd be. Jó?
1: Ja, igen, dobd be a oldalról. De hol dobja be?
0: Nem tudom, mert nyiss a kirésére.
1: Figyelj, ne adjál neki ötleteket, mert
0: megcsinálja,
1: tudod.
0: A gyerekek a munkahelyen témát is egyszer feldolgozhatjuk, de most maradjunk a csókolózásnál, tehát valahogy el kell jutni a gyerekig.
1: Igen, hát ez a nyári szünet varázsa itt nálunk is. Tehát, hogy
0: így, abszolút nyár van.
1: Nincs oda, nincs iskola.
0: És
1: elszabadulnak a gyerekek a stúdió. Na, de ők még nem csókolóznak, vagy hát legalábbis nem tudják, hogy miért csókolóznak, ha csókolóznak, csak azért csinálják, mert hogy a a felnőttek is csinálják. Szerintem, mert már volt, van olyan, aki azt mondja, hogy már ő már óvodába is csókolózott egyébként.
0: Én hagylak téged, hogy ebben a gondolatban elsüllyedj.
1: Nem most... süllyedek el.
0: Ki csókolózik? Ki nem? Én már elvesztem. Te óviban csókolóztál? Igen, puszi volt ott.
1: Puszi, jó, de hát most...
0: Mi néztük a tűzijátékot Líbiával.
1: De mi azt annak hívtuk.
0: Jó.
1: Mert azt gondoltuk, hogy ez a csók, de aztán kiderült, hogy nem. Később.
0: Buenos Morgan, itt az Andi, akkor csókolozzunk.
1: Ja, hát jó reggelt mindenkinek.
0: Most minden hallgatót lesmárolunk. Az van, hogy ezzel a témával megvártam, hogy ne legyen itt a Roland. De a téma az nagyon jó, és szerintem nagyon fontos, és ezt néhány napja mutattad nekem, és azóta várom, hogy behozzam így az éterbe.
1: Végeztek egy antropológiai kutatást, amiből az jött ki, hogy a föld kultúráinak az 54%-a egyáltalán nem csókolózik.
0: 54% egyáltalán nem.
1: Egyáltalán
0: de
1: nem.
0: Úgy, hogy régen sem, vagy leszokott?
1: Szerintem úgy, hogy régen sem.
0: Ez érdekes.
1: De egyébként maradjunk annyiban, hogy ez a cikk annyira hát, nem járja körbe ezt a témát, mert hogy én azt gondoltam, hogy ebben majd több hely lesz, és majd megtudjuk, hogy nekik mi számít annak, ami nálunk a csók. De hogy egyetlen egy helyet emeltek ki, ugye Pápa Új-Guineát, ahol állítólag a szempillákat harabdálják az intimitás. Tehát, hogy az egymás szempilláit harabdálják, hogy ugye azt jelenti náluk az intimitás.
0: Tehát nem csókolózás van, hanem látsz fiatalokat az utcán, ahogy akik vadul habzsolják egymás szempilláját. Asztalról.
1: Azt nem tudom, hogy mennyire csinálják az utcán, de hogy...
0: De gondolom, igen. Kóstoltál már szempillát? Meg úgy ja. Szempillát, hogy általában. Szempillát szerintem mindenkit, nem?
1: Nem. Hát jó, mert hogyha véletlenül mondjuk a szemedre ad puszit, akkor nyilván ott oda kerül a szempilla is. De hogy még így én nem jutott eszembe soha, hogy szempillát.
0: De és harabdálni, az nem is annyira könnyű. Tehát, hogy az...
1: Hát nem, főleg, hogyha valakinek kicsi a szempillája, mert nem mindenkinek nagy szempillája van.
0: Hát, hogy vannak ezek a műszempillások, akik már pisolni se tudnak, csak így
1: jó,
0: bámolnak
1: és képzeld, benne maradna egy ilyen adag a szádba.
0: Ja, hát benne van a pakliban. Nekem tudod, mi ugrott még be? Én két dolgot tudok az eszkimókról, nem hármat. Iglóban laknak, az megvan. Az is megvan, hogy a hóra van valami 50 szavuk, és ami még megvan, hogy az eszkimó puszi, az ugye az orr összesimítás. Azt szerintem
1: igen,
0: több cuki.
1: Igen.
0: Kivéve taknyosság idején.
1: Hát mondjuk igen, akkor nem túl higiénikus, meg nem túl, hogy is mondjam, undorító. Na, ezt kimondom.
0: Mondd ki.
1: Undorító.
0: Figyelj,
1: de az is mondjuk, az se rossz, amikor csókolozol, és közben elindul a...
0: Hát ez...
1: A takony.
0: Hova nyeled, hova folyik? Ne, ebbe bele se menjünk.
1: Ja, szerintem sem.
0: Ha egyet megtarthatsz, a csókolózást vagy az ölelést, akkor melyiket tartod meg?
1: Jó,
0: de a másikat ki kell dobni. Én tudja az ölelést. Szeretek csókolózni, nincsen vele. Nem, azt tartom meg.
1: Ja, egyébként úgy én is.
0: Tehát, hogy a csókolózás az nyilván jó, meg fontos, de hogy... Hogy azért 3 perc ölelés kell egy nőnek állítólag egy nap.
1: Uh-huh. Vagy 3 ölelés kell.
0: Igen?
1: Egy nap. 3 aha. Darab ölelés, vagy 3 percig öleljen? Hát
0: valahogy így, valamennyi kell, hogy így föltöltődjön az érzelmi
1: de
0: banda.
1: Nem is csak egy nőnek, szerintem mindenkinek.
0: Igen?
1: Egyébként. Aha, szerintem az ölelés az mindenkinek kell, legalább egy-egy nap.
0: Tudod, kitől vagyok rosszul? Az ilyen fríhágosoktól. Tehát ott érzem, hogy ott valami gáz van.
1: Ja.
0: Azt nem szeretem.
1: Jó, hát mondjuk, mert ez egy kicsit olyan tukmálásnak tűnik, tudod, mert ha nem jön ösztönből az ölelés, akkor igazából az olyan is. Tehát annál nem érzed azt, hogy valaki szívből megölel. Tehát, hogy...
0: Igen.
1: Na, szóval igen, én is egyébként az ölelést tartanám meg akkor, viszont.
0: Meg ja. Amúgy a free kiss az hál' Isten nem létező mozgalom, de azért ott is baj lenne, hogyha kiállnának ilyen táblákkal, hogy free kiss.
1: Attól függ, ki áll ki, tudod. Csak akkor meg ott a veszély, hogy mert voltak ezek a csókfülkék, tudod? Az
0: nem,
1: ilyen...
0: nem tudom, mesélj.
1: Amerikai filmekben szoktam látni, hogy ilyen vurslikban, meg ilyen helyeken csinálnak ilyeneket a tinédzserek.
0: Tényleg?
1: Hogy ilyen csókfülke. Aha, igen.
0: És akkor
1: veszel jegyet, és akkor egy jegyárából ugye hát megcsókolhatod azt, aki ott van a színpadon.
0: De várjál, látod azt, hogy mi vár bent?
1: Látod, igen, hogy ki
0: tehát
1: az.
0: Úgy veszed a jegyet, hogy tólig...
1: Hogy tudod, hogy kit fogsz megcsokolni. Viszont ugye, aki, tehát az egy ember, az kénytelen ugye végig smárolni az összes...
0: Igen, ez ránézve furcsa, de mondjuk odaraknák az álompasidat, valamelyik ilyen kórai fiúlányt, vagy nem tudom. Akkor
1: hát lenne... akkor nyilván vennék jegyet.
0: Oké, de lenne olyan stábból barátnők közül, aki után nem csokolnád meg? Tehát, hogy mindegy, hogy ki utáljasz?
1: Ja, aha, hát igen, érdekes. Én itatnék vele egy pohár vizet.
0: Please drink.
1: Csak hogy így.
0: Szóval, hogy durva.
2: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, szép jó reggelt mindenkinek, 6 óra múlt 32 perccel, és itt az ideje annak, hogy elindítsuk ezt a mai napot is. Csütörtök van, néhány meglepetés, itt van apukám a stúdióban, neki köszönhető, hogy itt vagyok egyáltalán, mert ugye ő az, aki korán reggel vállalja, hogy időben ide juttat engem, és a fülemben megtörtént egy-két dolog itt a fejhallgatóban. Mit tekertél el? Na jó, nem, jó lesz ez így, megoldjuk. Na, a lényeg, hogy a közlekedési helyzet és az utak szituációja már itt van előttem a falon, és köszönöm mindenkinek. Ja, és egy gyors info, hogy ma nincsen Roland, és holnap sincsen Roland, nyaral pihenését tölti, de jövő héten természetesen visszatér majd hozzánk, hozzátok, szóval helyettesítsük őt így együtt, jó? Az Andi is jön majd, telefonos interjú is lesz, én is itt vagyok, és akkor majd így együtt kitöltjük a műsort, és egészen tartalmas lesz, majd nem sokára mondom a témákat is, de először is a közlekedésről saját tapasztalat. Idefele jövet, ezért viszonylag tiszta volt még az M1-es, és a szembe oldalon sem láttam annyira sűrűn az autókat, de már itt vannak az üzenetek. Zsoltól az első, Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig jól járható, közepes forgalom mellett, ez erősíti a dolgot. Pest felé is haladós a forgalom, Győr 131-es kilométernél viszont van egy baleset, egy autószállító kamion felborult, itt vannak a képek, tűzoltó, mentő, rendőr, mindenki a helyszínen, és elég komolyan torlódik is ott a forgalom, majd nem sokára megnézem erről az útinfót, szóval győriek, figyelem! Érdemes elkerülni ezt a részt. Haló, haló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon nagy forgalom, lassú haladás, köszönjük, sikerült mindenkit is ide irányítani. A mai napon is úgy látszik, balesetmenteset. Hát Gyula, nagyon szívesen megoldom neked az életedet így nyárra. Jó, akkor ne arra menjetek, mert a Gyula arra szeretne jönni, jó? Hogyha kérhetem tőletek többi autósok, hagyjuk már meg ezt az utat a Gyulának legalább erre az egy órára, ennyit igazán megadhatunk, vagy megtehetünk egymásért. Nézem a baleset jelentést az útinformon is, itt az M1-es autópályán. Abda közelében a 131-es kilométernél az autószállító tréler átszakította a belső elválasztót, és átcsúszott a szembejövő oldalra, elég durván hangzik. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a leállósávon megindult a forgalom, de több mint 3 kilométeres a torlódás már most, így hogyha teheted, akkor Györgynyugat, Csorna csomópontban az 1-es főút felé tudsz kerülni. Gyulát ma már nem keresztezed, holnap került a Gyulának az útvonalát mindenfelé. A Budapest felé vezető oldalon lépésben a leállósávon halad a forgalom, a torlódás több mint 8 kilométeres, itt a forgalmat kiterelik a 142-es kilométer kőnél lévő Lébény Mecsér csomópontba. Ezek nagyon fontos infók, mert ilyenkor még a Waze nem biztos, hogy jelzi, tehát hogyha hallgatod, akkor most helyzeti előnybe juthatsz ezáltal, és hogyha valaki onnan a környékről van, és esetleg nagy isten beleszorult ebbe a szituba, akkor légy szírja meg, hogy mennyire aktuális ez, amit most itt a legfrissebben leolvastam, és köszi minden közlekedési infot. 0620 978 9785. Tatabányán vagyunk, itt 16 fokot mutat a hőmérő, 26-ig melegszik majd a mai napon a levegő, és azt nézem, hogy nagyon itt csapadékot nem jósolnak a mai napra, aztán majd meglátjuk, hogy ez változik-e. Tegnap is ilyen zivatarok voltak, de egyébként úgy az igazán jó meleg az a hétvégére tér majd vissza. Szombaton, meg már talán holnap is 28 fokot mérhetünk, aztán megint dumálnak valamilyen hőkupoláról, de ez még nagyjából egy hét a 32 fokos csúcsokig. A múltkorihoz képest egyébként már szinte semmi ez. No, mi van itt? Van a játékunk. A VB játékunk. Ez rendkívül izgalmas. Tegnap hirdettünk is benne nyertest. Csak hát ugye, tudva lévő, hogy tegnap pihenőnap volt. Ezt most úgy mondom, mintha mindig is tudtam volna. Nekem Roland mondta, meg is lepett a dolog, de így. És most már jönnek a nyolcad döntők, úgy hívják ezt? Nyolcad döntő, jól mondom? Igen, a nagyon-nagyon-nagyon izgalmas meccsek állítólag. És ezért újra lehet játszani, mert ma este is lesz nagyon-nagyon izgalmas mérkőzés. Azt nézem, csütörtök, igen, Franciaország Marokkóval játszik majd, a mi időnk szerint 22 órakor. Tehát igazából olyan értelemben nincsen benne nagy kérdés, hogy melyik meccsre kell tippelni, hogy ez van. kettőből egyébként én a sajt felé hajlok, a bor felé hajlok, a baguette felé hajlok, úgyhogy azt mondom, hogy szerintem Franciaország fog nyerni. Abból a szempontból izgalmas a dolog, hogy a mi kis fogadásunkban, bár én a portugálokkal már kipotyogtam, de Andi ugye Argentinával még bent van, Roland Spanyolországgal még bent van, nézek itt a foci szakértőkre, és Kitty is bent van még Franciaországgal, de Kitty most kieshet, bár szerintem nem fog. Franciák nyernek, én azt mondom, hogy mondjuk 3-2, mindig ezt mondom. De tippel meg te is az eredményt, jó? 0620-978-978-5, és képzeld el, hogyha eltalálod pontosan, és nincs más, aki eltalálja pontosan, akkor tiéd a napi nyeremény. Hogyha nem találod el pontosan, de senki nem találja el, akkor is bekerülsz a kalapba, hogyha megvan ki a nyertes, tehát azt is mindenképpen írd majd meg, akkor is bekerülsz majd, és akkor is lehet, hogy téged sorsolunk. Na de ez a sorsolás nem ma van, hanem holnap, ugye? Mert meg kell várnunk a mérkőzés eredményét. Viszont ma este 6-ig megírhatod, hogy ki nyer, a rendes játék időn túl ki nyer, tehát ez fontos, és megtippelheted, hogy a rendes játék időn belül mennyi lesz az eredmény. 90 percig várjuk tehát az eredményt, és hogyha döntetlent írtál, akkor a győztest is írd mögé. 0620-978-978-5, Francia-Marokkó még egyszer, és a napi nyereményünk a Haggis Darts-nál egy önfeled dartsozás 4 órán keresztül. Ott egyébként meccset is lehet nézni, nagyon klassz a hely, és jövő héten sorsoljuk majd, hogyha tudjuk ki a VB nyertese, a még annál is nagyobb nyereményt, szerintem ez még a kupánál is értékesebb, egy wellness hétvégét 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, méghozzá félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásában. Szóval nagyon izgi a dolog. Viszont mondtam, hogy a mai műsor is elég izgalmas lesz, úgyhogy egy kicsit most kanyarodjunk rá erre a témára. Közben itt jönnek már a tippek. Van, aki azt mondja, hogy a franciák nyernek 4-2-re, Ádi, ezt írja nekem Ádám. Van benne valami, de 4-2 ez ilyen durván hangzik. Lesz tényleg ennyi gól? Lehet, meg egyébként az is jó, hogyha olyan eredményt írtok, amit más nem, mert ha bejön, akkor ugye nem lesz más, aki eltalálja, szóval lehet így is taktikázni. No, de hogy mik lesznek a témák? Nagyon izgalmas témákkal jövünk a mai napon. A következő órában egy olyan hírrel foglalkozunk, aminek egyébként tatabányai érintettsége is van, és mostanában ellepte a különböző médiumokat a téma, és elég sokan felkapták, mert elég durva maga a történet. Az a helyzet, hogy egy magyar sofőr, Csaba, Belgiumban járt a kamionjával, és a tatabányai cég hazaszállítatta ezt a kamiont úgy, hogy Csaba kint maradt Belgiumban. Vele nem foglalkoznak, ő igazából ott a helyszínen nyelvtudás nélkül próbál boldogulni, és Csaba felesége pedig lenyilatkozta több fórumon, megposztolta, hogy nem nagyon tud a férjéről, hogy pontosan hol van, néha már egy-egy rövid telefonbeszélgetésre el tudja őt csípni, de igazából Csaba hát tulajdonképpen már június 23-a óta, tehát már több hete eltűnt Belgiumban, a kamion már visszahozták, és most valahogy vissza kéne hozni Csabát is Magyarországra, de maga a sztori izgalmas, ugye nem fekete vagy fehér a történet, tehát nyilván mind a két oldalon kell, hogy legyen valami, ami nem teljesen tiszta a sztoriban, hogyha ez egyáltalán megtörténhet. Itt a sztorinak a nem annyira tiszta vonatkozása, de erről majd megkérdezzük Ágit, hogy ez olyan mennyire lehet igaz, hogy ittas vezetésen kapták Csabát Belgiumban, és a rendőrség állítólag be is vitte, büntetést is kellett fizetnie, aztán azóta kórházban is látták Csabát, de onnan meg kisétált, tehát hogy igazából ott sem tartózkodott húzamosabb ideig. Szóval megkérdezzük majd Ágit, hogy mi igaz ebből. A cég, akinél dolgozott, az azt állítja, hogy a kamion is megsérült, tehát hogy több millió forintot szeretnének visszakapni, de hogy miért hagyták kint Csabát, és miért ez az egész sztori, miért nem lehet őt fölhívni, miért nem lehet elérni. Állítólag céges telefon volt nála, de a cég még azt is kikapcsoltatta. Megteheti ezt egy cég? Kint lehet-e így hagyni egy magyar embert? Hát szerintem amúgy nem, de hogy mit befolyásol ezen, hogyha tényleg sérült a kis kamion, és mit befolyásol, hogyha tényleg alkoholfogyasztás volt. Na hát a feleséget fölhívjuk, akinek még mindig nincs meg a férje. Szóval egy ilyen nyomozós, krimis sztori. Nagyon durva, hogy ez megtörténhet. Tatabányai érintettséggel, és konkrétan Ágival beszélünk majd, aki Csabának a felesége. A következő témánk pedig egy kicsit lazább lesz majd, de azért szerintem itt is mély pszichológiába süllyedhetünk Andival, hogyha nem figyelünk magunkra, mert képzeld el, a pszichológusok szerint azok a gyerekek, akik sötétedésig az utcán játszottak, korábban megtanulták az önállóságot. És akkor itt majd bejön az, hogy mennyire óvjuk a mai gyerekeket, mennyire másban nőttünk fel, hány kilókhoz tettünk meg, hogy éltünk mégis túl, ezt itt vagyunk, jól vagyunk, egészségesek vagyunk, megbeszéljük majd, hogy miket játszottunk mi gyerekkorunkban, miket játszanak ma, kint hagytak-e minket a játszótéren, len lehettünk-e az utcán, mondjuk sötétedés után is, vagy haza kellett rohanni, egy kicsit majd nosztalgiázunk, és hasonlítgatjuk a mai gyerekekkel. Szerintem mindenképpen izgalmas lesz. Szóval ez már a téma, ezzel készültem, és mivel július 9-e van, ezért nem sokára beülünk az időgépbe, és azt is megtudjuk, hogy mi történt ezen a napon a korábbi években. 6 óra múlt 42 perccel, és akkor most hátradőlni jön egy kis zene, utána időgép, még egyszer az SMS Viber számunk, támogasd a műsort egy üzenettel 0620 978 978-et. Buenos Morgan mindenkinek!

Morgan. Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és Rédl

0: 3-4 hét múlt, 3 perccel, Buenos Morgan, jó reggelt mindenkinek, köszi, hogy velünk vagytok, köszi, hogy velünk indítjátok a napot. Jönnek egyébként a VB játékra már a tippek, ugye holnap fogunk sorsolni a francia-marokkó mérkőzés eredménye után nyertest, el kell találni, hogy melyik csapat nyer, illetve ami még ennél is fontosabb, hogy a rendes játékidőben mennyi lesz a végeredmény. Most viszont irány az időgép, július 9-e van, ez a 190. nap ebben az évben, és Isten éltesse minden Lukréciát, hát abból sincsen sok, pedig ez az elsődleges névnap ma, a Berenikéket, a Detréket, micsoda nevek vannak, még itt van Verbéna, Veron, Verona, na hát akkor Róma és Júlia most ünnepelhet, meg a Koppány is, boldog névnapot. Nézzük, milyen születésnaposaink vannak, így az év 190. napjára. 1933-ban Csala Zsuzsa Jászai Mari díjas érdemes művész színésznő ezen a napon született, aztán 1946-ban Bon Scott, az AC/DC együttes énekese, ugye ő hát tulajdonképpen a második énekes, de talán a legikonikusabb, ő énekelte a Highway to Hell-t, aztán 1947-ben megszületett O.J. Simpson, amerikai futballjátékos, sztárjátékos, és a feleségem meggyilkolásával vádolták, aztán a sírba vitte ezt a dolgot, egyébként a Csupasz pisztoly sorozatban is szerepelt. Ez egyik ilyen legkomolyabb bírósági ügy, az ő nevéhez kapcsolódik, és izgalmas az is, hogy egyébként, hogyha nem akkor történik, meg nem úgy, meg nem ott, akkor valószínűleg sokkal nagyobb eséllyel kiderül az igazság. 1953-ban született meg Fanándor, hajóvezető, építő, óceáni vitorlázó, aki egyedül körbevitorlázta a földet. Ez is nagyon durva történet. Azt nézem, hogy 57-ben még Kelly meg Gillis színésznő született, akit ismerünk és szeretünk, még egy évvel előtte 1956-ban született, hogy Tom Hanks, 70 éves, kétszeres Oscar-díjas színész egyébként, és hát mondjuk azt, hogy először AI Party volt, mondta, hogy milyen klassz lesz, amikor őt egy podcast interjúban mondta, hogy milyen klassz lesz, amikor őt fiatalon meg tudják jeleníteni, és akár fiatal arcával el tud vállalni új szerepeket. Aztán volt vele egy kamu reklám, ahol nyilatkozott is, hogy ő abban nem egyezett bele, azt AI-jal generálták, és figyelmeztette a rajongókat, hogy ne dőljenek be neki. Nem tudom, hogy megváltozott-e itt a véleménye a dolgokról. 1962 Gömöri Zsolt születésnapja, magyar zongorista, zeneszerző, az Edda művekből ismerheted. Courtney Love is ezen a napon született 64-ben, Fred Savage 1976-ban, azt nézem, őt miben is láttuk, a Csodálatos években, The Wonder Years, igen, annak volt a főszereplője, 1980-ban a tragikusan fiatalon elhunyt Fábián Júli is ezen a napon született, és Georgie Henley, a Narnia krónikáiban van ő, a Lucy. Ezen a napon született 95-ben, szemtelenül fiatal, szóval van valami a levegőben, úgy látom, hogy nagyon sok tehetséget és híres embert láttunk meg ezen a napon először. 1922-ben Johnny Tarzan Weissmuller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsat. Ő volt az első, aki ezt megcsinálta. Még egyszer 104 éve történt, és azért hívták Tarzannak, mert később, azt hiszem, 32-ben ő alakította a leghíresebb filmes Tarzant, legendás, ahogyan húhogott vagy üvöltött az indákon Tarzanként. Aztán mi történt még ezen a napon? Megjelent Széchenyi István világ című műve, 1831-ben. A Nintendo is produkált. 1981-ben a legendás játéka a Donkey Kong jelent meg. Ugye ez az, amiben Mario először szerepelt, és képzeljétek el, nem Mario néven, én ezt nem tudtam mindeddig, először Jumpman néven született, vagy jött létre ő. Andy Warhol kiállította a Soup Cans sorozatát 62-ben, 1962-ben, aztán igen, sok minden van még, 1962 szintén Bob Dylan rögzítette a Blowing in the Wind című dalát. Találmányaink is vannak, na ezt imádom, képzeld el, ez mennyi pénzt hozhatott a felfedezőnek vagy a szabadalmaztatónak. 1872-ben Johnny F. Blondell szabadalmaztatta a fánk kiszúró eszközt. Nem lehetett ezt megcsinálni egy sima feles pohárral? Mindegy. Aztán megalakult a Bell Telephone Company 1877-ben, szintén ezen a napon. Hú, ma csupa nagy találmány. 1878, Tomi grafikus barátunk, figyelj, Henry Tibbe, vagy tehát szerintem Tibbe, vagy Tibe, szabadalmaztatta a kukorica csutkából készült pipát. Ez nagyon fontos, nem? És beindult 1953-ban New Yorkban az első rendszeres helikopteres utasszállítás. Ez egyébként egy nagyon izgalmas 10 perces menetrend szerinti dolog volt, és menetenként 20 ezer forintnak megfelelő összeget kellett kifizetni New Yorkban, ha valaki helikopterezni akart. Akkoriban helikoptervonalra biztos, hogy rá aurélióznak Roland, de ő ma sajnos nincsen itt. Bocsánat, aki ezt várta. Argentinának ma van a függetlenségi napja, Isten éltesse őket, Dél-Szudánnak is, ők 2011 óta, míg Argentina 1816 óta ünnepel. Ma van a Fashion Day, nem hivatalos nemzetközi tematikus nap, ugye a divatról, az önkifejezésről szól, szóval ma vegyetek fel valami merész ruhát, úgyis jó idő lesz, és ma van a Sugar Cookie Day, a cukros kex napja, hát nyilván főként az Egyesült Államokban ismert gasztronómiai tematikus nap, mondjuk azt, hogy a mikroszható sütemények nagy napja, egyébként tagadhatatlanul nagyon finom, de hogy ne lenne nagyon finom egy tömény cukorcsokival. Na, hát ezek történtek ezen a napon, írjuk meg a történelem hátralévő részét, 6 óra múlt 53 és fél perccel, Buenos Morgan mindenkinek!
1: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz! Válaszd a Buenos Morgan! A Buenos Morgan! Ébredj

0: Magyarország, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keres minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
4: Hozzék ura újra Magyarországon! Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad közös koncertet a világhírű tenor Szamosi Szabolcs orgona művésszel. Felejthetetlen este. Jegyek a filharmónia.hu-n.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Idén 25 társasház újíthatja meg az udvarát az égigérő fű program révén. Az Egyesült Államok
0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Idén 25 társasház újíthatja meg az udvarát az égigérő fű program révén. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató

0: zöldítési program keretében, közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a közösségi oldalán. A főpolgármester közölte, az idén minden korábbinál nagyobb kerettel folytatják a programot, a korábbi évek 30-40 millió forintos támogatása után most 80 millió forintot fordítanak udvarzöldítésre. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmust támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta. A szankciók feloldása megnyitja Szíriát a kereskedelem és a befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Július 10-én és 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok a két nap alatt. Fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigy Hónai Mirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találja. És végül sport, Márton Viviana vezeti a friss tékvándó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség szerdai tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található, vezet a 67 kg-osok között, míg harmadik 62 kg-ban.
1: Időjárás.
0: A nap első felében az előrejelzések szerint borult idő lesz, majd később kisüt a nap. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Szép jó reggelt! Komárom Esztergom megye! Lematricáztátok már? 7 óra múlt 5 perccel. Egyszer láttam valaki a Székesfehérvár táblát megcsinálta úgy, hogy Székesfehér, és akkor ott azt matricázta le, ez nagyon kreatív volt. Szóval a Buenos Morgant hallgatjátok, 0629789785, ez a hotline, itt lehet hozzászólni a műsorhoz, és ami még fontos, hogy Roland ezen a héten nincsen, szabadságon van, jól teszi, keressétek a strandokon, és kenjétek be naptejjel, mert szüksége van rá, és magától nem veszi rá magát a kenegetésre. Aztán jövő héten majd itt fog égni, már hogy nem csak hangban, hanem mindenféle formában. Van egy VB játékunk, egy VB tipjátékunk, akik nagyon nagy foci őrültek, és egyszerűen nehezen viselték el azt, hogy tegnap nem volt meccs, most újra felvehetik a fonalat, negyed döntőkhöz. Érkeztünk, és ma este Franciaország játszik Marokkó ellen, mindez magyar idő szerint 22 órakor kezdődik majd, és megint lehet tippelni. Az a lényeg, hogy a mi játékunkban el kell találnod, hogy a rendes játékidőben melyik csapat nyeri meg a mérkőzést. Hogyha döntetlen lenne ennek a 90 percnek, vagy a hosszabbítással együtt a 90 percnek a végeredménye, azt is meg kell tippelni, hogy a teljes mérkőzést melyik csapat nyeri meg. Szóval írd meg, hogy a 90 plusz néhány percben mennyi lesz a végeredmény, hogyha döntetlen írsz, azt is, hogy melyik csapat lesz a végén a nyertes. Meg a nevedet. Hogyha ezt megírod ma este 6-ig, és eltalálod, vagy az eredmény pontosan, vagy hogyha nincsen helyes megfejtés ilyen értelemben, akkor a nyertes csapatot, akkor bizony 6-kor... Hát igen, összegezzük majd az SMS-eket, de hogy 6-kor majd reggel ránézünk. És aztán utána ebből fogunk sorsolni a holnapi műsor végén, és a Haggis Darts jó voltából a díjunk, a napi nyereményünk majd egy 4 órás önfelett dartsozás lesz családdal vagy barátokkal. Aztán jövő héten, mikor már megvan a VB győztese, egy még fontosabb esemény következik itt a forráson. Akkor kisorsoljuk az összes SMS küldő közül azt a nyertest, aki egy wellness hétvégével lesz gazdagabb, 3 nap, 2 éjszaka időtartamára félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásában. Na most, ami még itt rendkívül izgalmas, hogy én megtippeltettem a ChatGPT-vel is a mai meccset, mert egyébként közben jönnek az üzenetek, szép jó reggelt nektek is, jönnek a tippek. Itt Attila azt írja, hogy is 4-2-re gondolt, de akkor, hogyha más ezt írta, akkor egy kicsit más tippelne. Az övét már nem mondom be, hogy ne befolyásoljak senkit. Képzétek el, a ChatGPT szerint Franciaország-Marokkó 2-1 lesz, és ez a fizetős verzió, szóval lehet, hogy van benne valami, bár hogyha valaki pénzben játsza, akkor tuti nem jön be. Tehát ezt így elmondom. Ezt tegnap megfigyeltem a tőzsdei infóknál, hogyha valaki pontosan az ellenkezőjét csinálja annak, mint amit én teszek, akkor ez előbb vagy utóbb nagyon gazdag lesz. Na, de lényeg a lényeg, Franciaország Marokkó itt 2-1-et mond, én azt mondom, hogy 3-2, lehet tippelgetni, egyelőre mindenki a franciáknak a győzelmére szavaz. Még egyszer az SMS Viber számunk 0620-978-9785, és akkor még egyszer a nyereményt is megmutatom, csak hogy legyen itt a csábító erő.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfelett dartsozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Ja, ez tényleg nem semmi. Tehát azért nálunk nyereményben nincs hiány, erre nem lehet panasz. Meg úgy szerintem semmire, kivéve az M1-esre. Nézem, hogy mik a friss hírek, helyzetek. Reggel már megkaptuk itt a beépített magas leseinktől a helyzetjelentést, illetve fényképet is kaptunk Zsoltól a balesetről. Ezt még egyszer elmondom, mert most egyre durvább a helyzet, már hogy a torlódás tekintetében. Az M1-es autópályán Abda közelében a 131-es kilométernél egy autószállító tréler átszakította a belső elválasztót, és átcsúszott a szembejövő oldalra. Arra. Így a Hegyesalom felé vezető oldalon a leállósávon bár már megindulhatott a forgalom, de több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha teheted, akkor Győr-Nyugat Csorna csomópontban tudsz az egyes főút felé kerülni. A Budapest felé vezető oldalon lépésben lehet haladni, méghozzá leállósávon mennek az autók. A torlódás ott már több mint 8 kilométeres, ez a legfrissebb jelentés. Itt a forgalmat egyébként kiterelik a 142-es kilométernél lévő Lébény Mecsér csomópontba, vagy hát abban a csomópontban, a kiterelés kerülés előtt is feltorlódtak már a gépjárművek, nézem itt a térképemen, ott is már 2-3 kilométer hosszan állnak szerencsétlenek, szóval ha tehetitek autósok és ezt halljátok, akkor várjatok egy kicsit, kerüljétek el a helyet, vagy oldjátok meg ezt másképpen. Ha pedig ott vagytok a dugóban, akkor jelentsetek kérlek 0620 978 975. 17 fok van, napsütéses az idő, felhők elképzelhetők, itt az Apple azt mondja, hogy eső nem lesz, de néha már elcáfoltunk erre, minden esetre a mai napon állítólag szárazabb idő lesz, aztán szépen lassan melegszik majd a levegő, itt a következő napokban elérhetjük akár a 32 fokos hőmérsékletet is. No hát, mi lesz most? Mi lesz ebben az órában? Egy nagyon érdekes, Tatabányát is érintő és nagyon aktuális témával fogunk foglalkozni. Megosztó tudom, viszont egy kicsit nyomozni fogunk. Én úgyis szeretem a krimit, meg az ilyen nyomozós dolgokat, és alapvetően durva, hogy egy ilyen történet megtörténhet. Eltűnt ugyanis Belgiumban egy magyar sofőr. Igazából arról van szó, itt a cikkek ugyan kamionsofőrt írnak, de tulajdonképpen itt egy 3,5 tonnás kis kamionról, vagy furgonról, vagy hát ilyen nagyobb járműről, de nem feltétlen kamionról van szó. Egyébként pontosítanék még itt a Blicknek a cikkén, mert hogy nem is kamionsofőr az illető, csak próbaidejét töltötte a cégnél, de akkor is durva a történet. Belgiumban dolgozott éppen, és egyszer csak megszakadt vele a kapcsolat. Később kiderült, hogy életben van, viszont olyan szinten megszakadt vele a kapcsolat, hogy a cég, aki egyébként egy tatabányai cég, és kiküldte oda dolgozni, ők kapcsoltatták ki a céges telefonját, és tulajdonképpen innentől őt nem lehet elérni. Na most az volt a probléma, ott indult az egész, hogy a volt munkáltató szerint, meg egyébként a rendőrségi jelentések szerint is, most már megnéztem, a sofőr ittas vezetés miatt került bajba, tehát igazából ő is sarasa a történetben, és a rendőrség kivizsgálta az ügyet, be is vitték oda, de az szerintem nem indokolt, hogy kikapcsolják az ő mobiltelefonját, és visszahozzák az ő kis teherautóját anélkül, hogy őt mondjuk elhoznák, vagy megkeresnék. A nagyobb probléma az, hogy ő már ugye június 23-a óta ott van Belgiumban, nincsen nyelvtudása. Most már azt hiszem van nála valamilyen készülék, de az csak wifi közelében működik, töltője viszont nincsen. A feleség nem tudja, hogy pontosan hol van, néha röviden tud vele kommunikálni, és neki meg nincsen pénze, hogy visszajusson. Na, mi a feleséggel fogunk beszélgetni, Ágival. Elmeséli a teljes történetet, teljes őszintességgel, transzparenciával, szerintem nagyon izgalmas lesz a sztori, és durva, hogy ilyen egyáltalán megtörtént, aztán ki tudja, mert lehetséges, hogy van valaki, aki pont arra felé jár majd, kamionos, akár itt Tatabányán biztos sokan vannak, vagy valaki hallja a történetet, és akkor tud majd valamilyen formában segíteni, mert vissza kéne hozni Csabát, akiről nem is tudjuk teljesen pontosan, hogy hol van. Szóval izgalmas a sztori, durva a sztori, első kézből nálunk tájékozódhatsz erről. És természetesen, mivel ugye a napnak a 7. órájában vagyunk, az úrnak a július 9-i napján, ezért a horoszkópot is megvizsgáljuk majd, úgyhogy nem sokára ezzel folytatom, majd mindenképpen tartsalunk izgalmas és tartalmas reggelre, számíthatsz, ez a Buenos Morgan. Ja, és szólj hozzá, 0620 978 978 5, jöjjön egy kis pezsgő eső, jó, még koránban hozzá, de hogyha narancslét raksz bele, tudod, az mimóza. Man, man.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk! Jöjjön a horoszkóp!
1: 7 óra múlt 27 perccel, és megérkeztünk a horoszkóp rovathoz, közben pedig jó reggelt mindenkinek, aki még itt csatlakozott hozzánk. Jönnek a VB meccsre a tippek, az eredménytippek, ezekből még várunk sokat. 0620 978 978 5, ugye Franciaország, Marokkó, ezt kéne eltalálni, rendes játékidő eredmény kell nekem, és hogyha döntetlen tippelsz, akkor az is, hogy kinyeri meg a VB, a végén a VB negyed döntőt. Na nézzük a horoszkópot, kossal nyitunk, akiről azt kell tudni, hogy ma könnyebben eléred a céljaidat, hogyha nem akarsz mindent egyszerre megoldani. Praktikus egyébként, egy váratlan beszélgetés hasznos ötletet adhat neked a folytatáshoz. Aztán itt a bika. Érdemes odafigyelned a részletekre, mert egy apróság most sokat számíthat. Este végre jut időd egy kis kikapcsolódásra is. Ikrek, pörgős nap vár rád, de a jó kedved másokra is átragad majd. Egy régóta halogatott feladatot most gyorsan letudhatsz, ha van erre kapacitásod. Legyen. Rák, hallgass a megérzéseidre, mert most jó irányba vezetnek. Egy közeli ismerős kellemes meglepetést okozhat neked. Oroszlán, ma könnyen magadra vonod a figyelmet, ezért használd ki a lehetőségeket. Egy dicséret több önbizalmat adhat, mint gondolnád. Szűz, a türelmed ma meghozza gyümölcsét, ha nem sietsz el egy döntést, és hogyha ezt nem sieted el, akkor később nagyon hálás leszel érte. Mérleg, jó alkalom nyílik arra, hogy rendezd a félreértéseket. Egy kedves gesztus sokkal többet érhet bármilyen hosszú magyarázatnál ma. Skorpió, ma könnyebben átlátsz a bonyolult helyzeteken, ne lepődj meg, ha valaki kikéri a véleményedet, ez érted van, és nem ellened. Nyilas, egy spontán program feldobhatja a napodat, légy nyitott az új ötletekre, mert egy izgalmas lehetőség közeledik most feléd. Kedves Bak, kitartásod ma is jó példát mutat másoknak, remélem jó példát mutatsz majd ezzel. A nap végére egy fontos ügy végre megnyugtatóan alakul, ez egyébként jó hír számodra. Vízöntő egy váratlan fordulat kizökkenthet a megszokott ritmusodból, de gyorsan alkalmazkodsz majd hozzá, ma érdemes bátran kimondani mindent, amit gondolsz. És végül, de nem utolsó sorban itt vannak a halak, kreativitásod most különösen erős, használd ki minden helyzetben. Egy apró siker mosolyt csalhat az arcodra, és lendületet adhat neked a folytatáshoz. Hát így legyen. Egy nagyon aktuális hírrel folytatjuk majd, ugyanis eltűnt Belgiumban egy magyar sofőr, azóta vannak új fejlemények, úgy látszik, hogy most mondom, Audenarde-ben van. Na hát ezt majd még gyakoroljuk szerintem. Csabának a 3,5 tonnás autóját, kis teherautóját ugye lekapcsolták ott. A sztori ott indult, hogy a rendőrök félreállították, pontosabban hát igazából ő már le volt parkolva, vagy leparkoltatta ezt az autót, de megkérték a rendőrök, hogy álljon odébb, és állítólag akkor kapcsolták le, hogy addigra a szünetében már fogyasztott alkoholt. Na mindegy, ezt majd elmeséli a feleség, hogy tényleg így történt-e, mit tud róla. Minden esetre ittas vezetésért kiszűrték a forgalomból, előállították, és közben pedig a tatabányai cég, aki kiküldte őt oda, szépen lassan fogta, és hazahozta a kamionját, illetve elkobozta tőle a céges telefont is. Itt egy Csabánál nem maradt eszköz, amivel kommunikálni tudott volna, szóval fogta magát, eltűnt Belgiumban. Aztán még kórházba is került, és hát igazából már hetek óta kint van, tegnapig a felesége nem nagyon tudta, hogy pontosan hol, és az sem világos, hogy pénz nélkül hogy fog visszajönni, sőt, az sem tiszta, hogy hogy lehet az, hogy egy cég kiküldi őt oda, és nem hozza vissza, még akkor is, hogyha igazából ludas volt abban, hogy ittasan ült a volánhoz. Szóval nagyon aktuális a téma, nagyon-nagyon megosztó is lesz, várom hozzá az üzeneteket is, és ami még izgalmas az egészben, hogy nagyon első kézből jön a sztori, mert hogy Csaba feleségét fogjuk Ágit felhívni nem sokára élőben, szóval mindenképpen tartsatok velünk, most 7:30 van, nem sokára ezzel folytatjuk élőben a Buenos Morgan stúdiójából.
0: Illyés Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgan legális reggeli hang.

0: Panasz Morgán, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel a Forrás Rádiót hallgatjátok, 7 óra múlt 40 perccel, és egy nagyon izgalmas és aktuális témával folytatjuk, live videóban is fenn vagyunk, nézem a kommentárokat, illetve az SMS Viber számunk is él, 0620 978 978. Biztosan te is olvastad már, láttad már, néhány napja a Blikken megjelent egy cikk, ezzel kapcsolatban eltűnt Belgiumban egy magyar sofőr, Csaba kamionját nélküle szállította haza az egyébként tatabányai cég, tehát helyileg is nagyon-nagyon aktuális a téma, és a feleség több napig nem találta őt. A történet úgy nézett ki, hogy egy 3,5 tonnás kis teherautóval vitt egy szállítmányt Belgiumba Csaba, és állítólag Csabát a pihenő idejében a rendőrök arrébb állították, és addigra már fogyasztott sört, és rögtön megszondáztatták, és azt mondták róla, hogy ő alkoholt fogyasztott, ezért bevitték a rendőrségre. Na már most mindeközben a cég azonnali hatállyal felfüggesztette a munkaviszonyát, és az történt, képzeld el, hogy fogták és visszahozták az ő kis teherautóját, sőt, kikapcsolták az egyetlen telefont, ami nála volt, ez egy ilyen céges munkahelyi telefon volt. Így tehát a feleség nem tudott vele kapcsolatba lépni, a munkáltató már nem volt vele kapcsolatban, ráadásul a járművet is visszahozatta. Na már most, hogyha igaz is a történetből az a rész, hogy ő alkoholt fogyasztott és így beült a kormány mögé, akkor is hogy lehet, hogy egy munkáltató kint felejt valakit Belgiumban, aki egyébként nem beszél semmilyen nyelven, és tulajdonképpen hetek óta ott van. Időközben egyébként kórházba is került, a feleség elvileg tegnapig nem is tudta pontosan azt, hogy Csaba hol van, merre van, ebben már talán vannak fejlemények, de hát mondja elő, mert ígértem, hogy első kézből beszélgetünk majd a témáról. Tegnap egyébként már a tévében is megjelent a téma, de az a lényeg, hogy nálunk vannak most itt a legfrissebb adalékok, és itt van a feleség a telefonvonalban, Ágit kapcsolom. Szia, Ági!
1: Szia, jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Szép jó reggelt neked is! Hát krimi, tehát nagyon durva a történet, és nagyon sok olyan vonatkozása van, amit így, hogyha nem történik meg, akkor azt gondolja az ember, hogy egy filmes forgatókönyv, de talán kezdjük a legfontosabbal, mik az aktuális fejlemények, megvan-e Csaba, van-e eszköz, amivel tudsz vele kommunikálni, és van-e már terv, hogy jut haza, tegnap még nem volt.
1: Igen, megvan, hogy hol van, és jelenleg ott tartunk, hogy vasárnapi napon egy telekocsival haza tud jönni. Majdnem sikerült az előző éjszaka is ezt megoldani, de sajnos ezek a telekocsik úgy működnek, hogy csak akkor mennek abba az irányba, hogyha több szeméről van szó, és mivel két antwerpeni utas visszamondta, ezért ők már nem tudtak elmenni érte.
0: De várjál, akkor a vasárnapi hazajutása is ilyen értelemben még bizonytalan lehet, mert hogy benne van a levegőben, hogy az a kocsi sem jön, de bízol benne, hogy jön.
1: Így van, ugye ez előre utalással történik, abban a pillanatban kell utalni az összeget, ahol a férjem beleült a kocsiba.
0: Mm. És Csaba, ha jól tudom, akkor mindenféle nyelvtudás nélkül van kint, tulajdonképpen akkor így kézzel-lábbal mutogatva próbálja ott megértetni magát, de van hol laknia, és akkor most már van eszköze, amivel tud veled kommunikálni? Tehát van nála egy telefon?
1: Igen, kapott.
0: Tehát akkor most már kapott telefon, mert ugye tegnap még ez sem volt biztos.
1: Akikkel együtt dolgozik, azoktól kapott ruhát, élelmet, telefont, szállást,
0: ja, és munkát. Tulajdonképpen a túlélés érdekében csatlakozott valakikhez, ahol munkát tudott vállalni, és akkor ebből tartja fel magát. Jó, ugorjunk vissza most az időben, és kérlek, meséld el a történetet, hogy mi történt itt pontosan. Sok a kérdőjel, nyilván mindenki azt nehezményezi, hogy lehet kint hagyni egy munkavállalót egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, de hát ugye a Csaba oldaláról is vannak stiklik a sztoriban. Kérlek, meséld el a te megélésedben nyilván, ahogyan te látod, amit te tudsz erről a történetről.
1: Igen, nekem két oldalról, hogy az egyik a munkáltató részéről van információ, a másik pedig a férjem részéről. A munkáltató részéről nekem annyi az információm, hogy június 23-án hajnali 4 órakor az történt, hogy ittas vezetésért a rendőrök lefogták Csabát, illetve a kocsit is. Ennek az volt az előzménye, hogy 22-én hétfőn az összes lerakóját lerakta Belgiumban, Németországban, és kedden, tehát 23-án reggel 8-kor lett volna felrakója Belgiumban, és felhívta a munkáltatóját, hogy ahol van a felrakója, ott tud-e parkolni. Mondta, hogy igen, persze, menjél oda. Mert hogyha ez nem megoldás, akkor mindig egy előző kamionos parkolóba kivárja az időt, és csak reggel megy oda. De most mondta neki, hogy nyugodtan menjél oda, tudsz parkolni. Oda is ment, tudott volna parkolni jó pár euróért.
0: Ja, azt tehát, hogy akkor ott még pénzt kértek volna érte.
1: Azt elfelejtették ezt az információt átadni neki, mondta a munkáltató, hogy fizess ki a saját pénzedből. Nem fizette ki, keresett egy parkolót, és úgy tudott megállni, hogy ne legyen parkolni tilos zónában, hogy egy román kamionos ráállt, nagyon közel állt hozzá. Leparkolt, ugye kivette a pihenőidejét, ez sajnos júniusban még tahográf hiányában nem tudta igazolni, hogy ő pihenőidőben volt. Ivott sört, valóban ivott sört, az, hogy mennyit, azt nem lehet tudni, és lefeküdt aludni.
0: Tehát tulajdonképpen az tény, hogy fogyasztott sört, de Csaba elmondása szerint ez a pihenő idejében történt, és őt is olvastam, hogy egyébként valamilyen gyógyszert is szed.
1: Igen, folyamatosan szed gyógyszert, igen.
0: Ez milyen gyógyszer? Tehát, hogy összefügghet a sörfogyasztással?
1: Igen, tehát hivatalosan ugye egy gyógyszerre nem lenne szabad innia. Igazából tényleg nem is azt mondom, hogy isztett, nem egy alkoholista.
0: Jó, de nyilván ez az alól nem ment fel, hogy így nem ülhetsz be a volán mögé, de hogy ez a pihenő ideje volt, elvileg ő nem tervezett vezetni.
1: Nem, le is feküdt aludni, és hajnalban a román kamionos ki akart állni, és neki ment hátulról a kocsinak. És utána természetesen sajnos ugye összeszólalkoztak, és a román rendőr hívott. És a rendőr mondta a Csabának, hogy álljon előrébb, és ő kinyitotta a kocsiajtót, ott voltak az üres sörös dobozok, üvegek, nem tudom, beült a kocsiba, előre gurult, és abban a pillanatban ittas vezetés volt.
0: Tehát akkor a Csaba elmondása szerint a rendőr felszólította, hogy álljál odébb, és amikor ő elkezdett odébb állni, akkor mondta, hogy ho-ho-ho-ho, szonda.
1: Igen, és akkor innen szonda, mondta 1200 vagy 1300 eurós bírság azonnal. Csaba felhívta a munkáltatóját, hogy ugye nála nincs ennyi pénzt, legyen a céges kártyán, ennyi pénzt legyen szíves. Ő rárakta akkor hajnalban, vagy éjszaka folyamán, és abból ki lett fizetve. Most azzal vádolja a munkavállalója, hogy jogtalanul használta a kártyát. Hát tudta a munkaadó, hogy miért teszi fel, és a munkavállalója miért használja. Tehát tudta, hogy milyen célból kérte a pénzt. És innentől kezdve Csaba elmondása szerint is képszakadás volt, elgurult a gyógyszere, úgyhogy innentől pontos információm nincsen, nekem innentől kezdve a munkáltatótól van információm, aki engem kedden délelőtt 10 órakor értesített, hogy az én férjem kerékbilincsel a kocsiján 150-nel szágúdozik a belga holland autópályákon, és a rendőrség nem tudja megállítani.
0: Na állj! Oké, ezt elemezzük egy kicsit, ezt a szituációt. Tehát, hogy igen, kerékbilincssel talán még valahogy el lehet indulni, de nyilván a 150 az teljes mértékben kizárt, az autóban is károkat okoz, tehát eléggé nyilvánvaló, nem is tudom, lehet egy ilyen 3,5 tonnással ennyivel menni, de hogy kerékbilincssel száguldozni, akkor itt komolyabb hírértéke lenne a dolognak, tehát ez nyilván nem igaz.
1: Itt a magyar rendőrség azt mondta, hogy ez fizikailag képtelenség, és nekem annyit mondott a munkáltató, hogy én azonnal adjak neki 2300 eurót, amit ő majd kifizette a rendőrségnek, mert addig nem engedik szabadon a férjemet. Mondtam, hogy nekem nincs annyi, jó, mi van a férjem nevén, mondom, egy motor, jó, akkor adjam oda neki a motort, a többit meg majd letörlesztem. Mondtam, hogy én nem tudom más motorját bárkinek is odaadni, hisz nem az én nevem van, jó, akkor majd az én ingatlanomat megterheli, hogyha én ezt a pénzt nem fizetem ki.
0: Te milyen jogon? Tehát, hogy na jó, ez nagyon érdekes.
1: Ezek után...
0: Semmi bizonyíték, tehát ezt csak úgy kérte?
1: Nekem semmi. Nekem a mai napig semmi. Ezek után kedden este 9:30-kor felhívott a férjem, hogy kiengedték a rendőrségről. Papírjai nála vannak, viszont a kocsiból nem vehetett ki semmit, csak egy üdítő italt, és azt mondta a rendőr, semmi más nem vehet ki a kocsiból. Úgyhogy egy céges telefon volt nála, felhívta a munkáltatóját, hogy segítsen hazajutni neki, és azt mondta, hogy oldja meg, ahogy akarja. Utána felhívott engem a párom, és körülbelül 2 percet beszéltünk, mikor megszakadt a telefon.
0: Azt a mindenit. Tehát tulajdonképpen akkor a céges telefon volt csak nála?
1: Csak az volt nála, és innentől kezdve nem tudtam róla semmit. Csütörtökön beadtam a rendőrségre az információt, hogy mi történt, kiadták a körözést ellene. Mikor ezt megtudta a munkáltató, akkor már úgy állt az én hozzám, hogy most aztán mindenkit be fog perelni itt mindenért. És megtudtam közben ezekben a furgonos csoportokban, hiszen mindenhol megosztottam, hogy ha a szerencsétlen stoppol, akkor vegyék már föl, legyenek kedvesek, és megtudtam közben azt is, hogy ebben a céges telefonban helymeghatározó van, és kértem a főnökét, hogy kapcsoltassa vissza, mert hogyha a szerencsétlen fel tudná tölteni, akkor tudnánk, hogy hol van, erre azt a választ kaptam, hogy dögöljön meg az én férjem.
0: Azt a mindenit.
1: Ne haragudjon, de én a kutyára nem mondom azt, hogy dögölje meg, nem egy élő emberre.
0: És ráadásul akkor a telefonja kikapcsolva, pénz nincsen nála, és nyilván, hát itt azt látom a cikkben, nem tudom, ez igaza, hogy 1,1 tized, vagy 1 százados? 1,01-es alkoholszint, ezért milyen büntetés jár, vagy neki nyilván bevontak itt a jogosítványát, nem?
1: 15 napra.
0: 15 napra?
1: Igen, az már lehet.
0: Nyilván a pénzbírság az magasabb itt ebben a sztoriban, mert...
1: De nem tudunk róla semmit.
0: Ivetesed, de nem
1: tudjátok. Nekem a mai napig egy papír, egy semmi nem érkezett.
0: Na és várjál, oké, értem én azt, hogy a munkáltató arra hivatkozik, hogy itt sérült a kamion, hogyha igaz az elmondása Csabának, akkor a román kamionos, ahogy belement, ott tényleg keletkezhetett sérülés, de azt jól tudom, azt jól értelmezem, hogy ezt a kamiont, illetve mindent azóta már onnan elhoztak. Tehát tulajdonképpen akkora nem lehet a sérülés, hogy ez a kamion ne tudjon elgurulni négy keréken ideig, vagy teherautó.
1: Igen, tehát először nekem azt mondta a munkáltatója, hogy nincs eleje a kocsinak, utána azt mondta, hogy a fia négy keréken hazahozta. Én tegnap voltam a telephelyen, mert végül mégis úgy döntött, hogy odaadja a személyes dolgait és a fizetését, bár először azt mondta, hogy majd a polgári peres eljárás után adja oda, de most kaptam egy levelet, hogy mégis mehetek a dolgaiért, ott voltam a telephelyen, ott állt velem szembe az egész családját, összehívta, ott álltak velem szemben sorfalat, és kértem azt, hogy mutasson egy fényképet a kocsiról, nem tette meg, valamint ott voltak a telephelyen a kocsik, és azt sem mutatta meg, hogy na ez a kocsi, és ez a sérülés történt rajta.
0: Tehát te mind a mai napig nem láttad ezt. Ez nem. Is érdekes egyébként az egész történetben, de a kocsi most nyilván a legkevésbé fontos abból a szempontból, hogy a férjedet szeretnéd hazahozni. Mi ez a kórház szál? Mert értem, hogy a rendőrség vizsgálta, de kórházba került.
1: Ahogy a rendőrségről kiengedték, megpróbált, hát mondta, hogy szlovák, román, hasonló rendszámú kocsikat keresni, hogy hát ha esetleg azokkal haza tud jönni, és két napig volt az utcán, és rosszul lett, bekerült a kórházba. Több napig figyelték, én nem tudom milyen műszerekkel a szívét, és annyit értett meg belőle, hogy valamilyen szív problémája volt, lekerültek róla a műszerek, és másnap saját felelősségre távozott a kórházból. Ahogy kijött a kórházba, talált egy román rendszám kocsit, ahol többen álltak mellett, és megkérdezte, hogy beszéltek-e magyarul, és volt két erdély közöttük, és mondták, hogy igen, elmondta, hogy mi a problémája, hogy vagy szeretne hazajutni, vagy bármilyen segítséget szeretne kérni, és mondták, hogy ők még nem hazajönnek, ők ott dolgoznak, és elvitték a szállásra. Adtak neki ruhát, adtak neki enni, kapott munkát.
0: És akkor tulajdonképpen gondolom ott az volt a célja, de biztos akkor ezek után már beszéltél vele, hogy kitermelje azt a pénzt, amiből valahogyan haza tud jutni, ami egyébként egy durva sztori.
1: Na, igen. Azért dolgozik, hogy legyen hol lakni.
0: Értem, és mindez idő alatt, amíg ő kórházban volt, ahonnan egyébként én itt úgy olvasom, meg tegnap is úgy beszéltük, hogy ő saját döntésére elment, igen, vagy saját felelősségére elment, igen. Addig te nem is tudtál róla semmit, nem? Tehát, hogy gondolom, hogy
1: nem, én akkor
0: első
1: tudtam,
0: info
1: meg,
0: mi volt?
1: Mikor itt a erdélyi románoktól, vagy nem tudom, tőlük kapott telefont is, és így lett wifi-je. És innentől van messenger.
0: Ez nagyon durva.
1: Tehát messengeren tudunk akkor beszélni, hogy ő wifi közelben van.
0: Nagyon durva a történet. Nyilván te most itt a Csaba elmondásából tudsz építkezni, illetve a rendőrségi adatokból, akkor van ez a szondáztatás, ami egy fix tényadat, és nagyjából te így összetudod valamennyire rakni a sztorit. Te
1: kétel...
0: Bocsánat, csak hogy kételkedsz-e bármiben, amit Csaba mondott?
1: Nem kételkedek, én azt elhiszem neki, hogy van, volt filmszakadás, és tudja, hogy biztos, hogy van, amire nem emlékszik. Én azt mondom most is, hogy amit tett, és bizonyítva lesz, vagy volt, azért igenis vállalja a felelősséget, mind anyagilag, mind bármilyen téren, de azt gondolom, hogy az, hogy a munkáltató őt kint hagyta, ez nem emberi. Tehát hozza haza, és utána megbeszélik a dolgokat. A másik pedig az, hogy amikor elfettem a személyes dolgait, odaállította velem szemben a munkáltató az egész családját, és a tudtomra hozta, hogy ha én ezt a posztolgatást nem hagyom abba, ahonnan hasznos információkat kaptam meg, akkor engem is feljelent.
0: Egyébként egy tatabányai cégről van szó, tehát ez ilyen szempontból itt nálunk is aktuális, és én megnéztem a posztjaidat. Te nem a cég ellen nyilvánultál ott meg, te egészen egyszerűen a férjedet próbáltad megtalálni, aki semmilyen nyelven nem beszél, és segítséget kértél olyanoktól, akik esetleg arra járnak kamionnal, és szerintem ez tök természetes, tehát hogy ilyen értelemben nagyon durva ez a sztori, meg egy dolgot, hát jó, sok dolgot nem értek a történetben, sok kérdőjel van azért, még nyilván ki fog derülni minden, de hogy egy hivatásos sofőr vagy, tehát aki kivisz egy ilyen tehergépjárművet, az nem kell, hogy be legyen biztosítva? Meg úgy általában az autó is, meg minden? Tehát, hogy...
1: Én ezt mind ettől a cégnek a jelenleg is ott dolgozó sofőrétől kaptam azt a segítséget, hogy a telefonban jeladóban, és azt az információt is, hogy a cég a sofőrökre nem kötött biztosítást, és ezért nem hozta haza a férjemet.
0: Azt a mindenit. És akkor egy normálisabbat már tegnap tudtál beszélni a Csabával? Mert amikor mi utoljára beszéltünk, akkor még csak ilyen fél szavak.
1: Ahogy visszaér a szállás, és van wifi, szerencsére akkor tudok vele beszélni.
0: Igen. Ő ezt hogy éli meg, ezt az egészet? Hogy van?
1: Nagyon szeretne hozzájönni.
0: Most már nagyon reméljük, hogy akkor ez a vasárnap tényleg összejön, és kiderül az egész történet. Tényleg sok kérdőjel van benne, meg nem fekete-fehér, tehát azért itt a Csabának is van ebben bőven felelőssége, de ez emberileg teljesen méltatlan, hogy egy munkáltató így kínhagyja a munkatársát egy ennyire kiszolgáltatott helyzetben. Remélem, hogy ez a vasárnap összejön.
1: Lementem a személyes tárgyai, és akkor mondta, hogy a kilépő papírjait postázza, és majd kérdeztem a fizetését, azt mondta, hogy nem adja oda, mert nem hoztam a férjemtől írásos beleegyezést. Mondom, előző alkalommal is a bankszámra lehet utalva a pénz. Nem adta oda, hazajöttem, ugye módosítottam a posztot, hogy igen, köszönöm, megkaptam a személyes tárgyakat, és miután ezt közé tettem, ezt a módosított bejelentést, 2 óra múlva a bankszámlán volt a fizetése.
0: Itt nagyon sok minden nagyon furcsa, nagyon gyanús, de nem akarok semmilyen ítéletet hozni, meg azt is szerintem te tök jól teszed, hogy csak elmondod a saját megélésedet, nem feltétlen úgy közlöd, hogy itt minden tényadat, de tényekre támaszkodva. Tehát szerintem ez így van jól, és akkor majd a hatóságok eldöntik, hogy ennek az egésznek még lesznek a következményei. Nagyon remélem, hogy akkor vasárnap tényleg visszajut. Ha jól értettem, akkor ezt te innen tudod finanszírozni, hogyha meg lesz ez a teleautós dolog, és hogyha van fejlemény, akkor még nagyon szívesen beszélgetnénk veled erről a témáról. Le a kalap alá, Ági, tényleg.
1: Köszönöm.
0: Hát te tehetsz erről a legkevésbé, aztán mégis milyen stresszen kell átmenned, meg végigmenned. Folytatjuk még, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Véleményeket szívesen fogadok a témával kapcsolatban. Nyugodtan írjátok meg 0620 978 978 5, és természetesen majd a fejleményekről még tájékoztatunk titeket is.
2: Buenos a Forrás Rádió reggeli sója.
3: Megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitálnak.
5: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon a

0: baj, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott! Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
1: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Indul a szabadtéri szezon, a Monostori Erőt Klapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál Emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori Erőd. A te nyarad, a te erődöd.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak is. Posztumusz feltételes kegyelemben részesítette a király az Angliában kivégzett utolsó női elítéltet. Ma a Tárkányban várják a véradókat. A mikrofon mögött Hitt Taller Andrea, jönnek a részletek. A digitális detoxikálás csökkenti a szorongás szintet és lehetőséget ad a valódi mély emberi kapcsolódásokra, miközben az online világtól való időnkénti elszakadással mérsékelhető a telefon miatti mellőzés, az úgynevezett fubbing jelensége is, hívta fel a figyelmet Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa az egyetem szerdai közleményében. Papp Zsuzsanna kiemeli, bár a digitalizáció nélkül a modern társadalmakban ma már nehéz létezni, a túlzott digitális összefonódás mélyreható változásokat idéz elő a pszichében és a társas kapcsolatokban. A szakember szerint nem az jelent problémát, ha az online világ a valódi mellett van jelen az életünkben, hanem az, hogy a túlzott digitalizáció miatt sose vagyunk igazán ott, ahol éppen vagyunk. A pszichológus kiemeli, a kutatások szerint azok a családok és párkapcsolatok, ahol kijelölt telefonmentes időszakok vannak, kimutathatóan boldogabbak. Posztumusz feltételes kegyelemben részesítette harmadik Károly király Ruth Ellis-t, az Angliában kivégzett utolsó női elítéltet. A szerdán kihirdetett döntéssel a brit kriminalisztika egyik leghírhettebb és leghevesebben vitatott igazságszolgáltatási ügyének végére került pont. Ruth Ellis 1955. április 10-én húsvét vasárnapján Londonban a nyílt utcán pisztollyal agyonlőtte szeretőjét David Blakely-t, aki előzőleg többször súlyosan bántalmazta őt. A 28 éves Ellis-t a londoni központi büntetőbíró esküdtszéke 1955. június 20-án alig 20 percnyi mérlegelés után bűnösnek nyilvánította. Az eljáró bírónak az akkori angol büntető jogszabályok alapján nem is volt egyéb választása, mint a halálos ítélet kimondása. Az ítélet hatalmas felháborodást keltett országszerte, különösen azért, mert Ruth Ellisnek két kisgyermeke volt, és a közmegítélés szerint az esküdtszék figyelmen kívül hagyta, hogy a nőt milyen súlyos bántalmazások érték. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 15 óra 30 és 17 óra között a Tárkányi Művelődési Házban nyújthatják karjukat. És végül sport. Bujdosó Zoltán minden idők legjobb magyar férfi egyéni helyezésével negyedik lett sprintben a genovai tájfutó világbajnokságon. A számot a norvég Kasper Fosser nyerte, második a francia Wilhelm Zserov, harmadik a finn Tuomas Heikkilä lett.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében a közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak, de később már napsütéses időben lesz részünk. Csapadékra nem kell készülni.

0: csökkenni, 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet vármegyénkben.
1: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már csak egy dal, és visszatér a nevetés. Buenos!

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Szép jó reggelt mindenkinek, buenos morgen, Roland ma nincsen, jól megérdemelt Szabiát tölti, és mondtam 8 óra 8 perc, ez a pontos idő. Fontos közlekedési információ, mert ugye sajnos az M1-esen volt egy elég komoly szembesebb áthajtásosabb baleset, hogy mi a helyzet a Győr irányában. Hát azt írják itt, hogy most már kezd rendeződni a szituáció, azért ott még Győrhöz közel a 131-es kilométerkő környékén az a javaslat, hogy inkább az egyes utat válassza, aki tudja. Ezen kívül pedig azt nézem, egy személyautó belső szallagkorlátnak hajtott az M1-es autópályán, méghozzá Budapest felé vezető oldalon. Sajnos ez egy friss, az Ubarok pihenőhelynél történt ez az átterelt sávban. A 43-as kilométernél a baleset helyszínén a határ felé vezető oldal belső sávját terelik át, vagy arra terelik át a forgalmat, így tehát mindkét irányban csak egy sáv járható, a határ felé már most 3 kilométer, Budapest felé pedig 5 kilométer a kocsi sor. Ez durván hangzik. És baleset történt az M7-es autópályán is Budapest felé az M0-es autót csomópontjánál. 16-os kilométernél a két legbelső sávot lezárták, a kialakult dugó 4 kilométeres, tehát hogyha valaki mondjuk arra fele menne utána tovább, akkor erre is érdemes odafigyelni. Ennyit a friss közlekedési hírekről, egyébként már 18 fok van, most 26 lesz a mai napon, a napocska lassan előbújik, esőt mára nem mondanak, szép lassú felmelegedés következik, holnap már akár 32 fokot is mérhetünk majd. És ez az az óra, amikor Andi csatlakozik majd hozzám, érkezik ide be a stúdióba, és vele dolgozunk föl egy témát, de előtte még elmondom a VB játékunkat, mert bár jönnek már bőven a tippek, azért még van üres pozíció az SMS polunkon, szóval tippeld meg, hogy mennyi lesz a ma esti negyed döntő végeredménye. Két információra van szükségünk, a nevedre, meg a végeredményre. A végeredményt úgy írt meg, hogy mennyi lesz a sima, rendes játékidő végén az eredmény. Hogyha úgy véled, hogy ez döntetlen lesz Franciaország és Marokkó között, akkor azt is írd meg, hogy a hosszabbításban, vagy esetleges 11-es párbajban melyik csapat kerekedik majd felül a másikon. Tehát akkor győztest is kérünk. Ha ezt megírod 0620-9789-5 ma délután 6-ig, akkor jó válasz esetén bekerülsz a kalapba, és bizony nyerhetsz. És nem kicsi a tét, mutatom, milyen nyereményünk van. A napi nyereményt azt már holnap elviheted, reggel itt a Buenos Morgan végén, a fődíjat pedig majd a VB lezárulta után kisorsoljuk. Mutatom mind a kettőt, jó? Elég klassz, amit adunk. Figyelj!
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Na jól van, ez elég jól hangzik. Tényleg senki nem tippeli be azt, hogy nyernek a marokkóiak? Akkor itt nagyon lehetne nyerni tippmixen, hogyha véletlenül úgy alakulna. Még jött jó pár Franciaország, látom Mónit és a ChatGPT javaslatát tippeled, oké. Egyébként eléggé különböző eredményeket tippeltek, van, aki nagyon nagy különbségre számít, van, aki kisebbre. Írjátok meg és nyerjetek, tényleg szerintem eléggé klassz ajándékokat adunk. Egyébként itt még jött egy kérdés Zotyától, hogy ez a ma esti mérkőzés, ez mikor esedékes. Kérlek, megnéztem, magyar idő szerint 22 órakor kezdődik, tehát még ez is egy olyan, amit ki lehet bírni, tehát amire így fel lehet kelni, és ébren végig lehet nézni akár a meccset. Jó, most kisebb bajban vagyok, vagy nagyobban, mert ugye szóvic csütörtök van, csak én annyira rákészültem itt az interjúra, meg a dolgokra, hogy elég rosszul állok szóvicekből, szóval ha gondoljátok, akkor nyújtsatok segítőkezet, amúgy is Roland szokott ebben erősebb lenni, tehát írhattok akár szóviceket is. Most van az, hogy a nagyon rosszat is beolvasom. Tehát tényleg most ennyire szorultam meg. 0-20-9-8-9-8-5, de ebben a rovatban azért szoktunk rosszakat hallani, úgyhogy nem kell ettől félni, tudjátok. Ez mindig a vízválasztó, ha ezt a blokkot túléljük, akkor minden túlélünk már a héten, és tényleg szaladunk bele a hétvégébe. És ebben az órában, ahogyan ígértem, Andi is kiegészít majd, egy lazább témával készülünk, aztán ki tudja, hogy mennyire megyünk benne mélyre, de az a helyzet, hogy kijött egy felmérés, miszerint mi kulcsos gyerekek sokkal-sokkal keményebbek vagyunk annál, mint amilyenek a mai fiatalok. Bizony-bizony mi sötétedésre, lehet, hogy otthon kellett, hogy legyünk, de akkor is sötétedésre. Meg aztán voltak itt, még este is kiengedtek, és kint maradhattunk. Aztán mégis felnőttünk, mégis túléltünk mindent. Kérdés az, hogy tényleg keményebbek-e a régebbi gyerekek, mint a mai gyerekek. Ezt is megvitatjuk majd, meg megvizsgáljuk azt is, hogy mivel mulattuk az időt anno, amikor lelettünk küldve tulajdonképpen egész délutára játszani. Szóval ezt megbeszéljük Andival. Írjátok meg ti is, hogy meddig volt kimenőtök gyerekkorotokban, illetve mivel teltek a napjaitok fiatal korotokban. Roland itt biztos mondaná valamit, azt is írhatjátok, de azt csak akkor mondom, ha megírjátok. 0620 978 978 5. Mindig eszembe jut erről, hogyha nem fiúnak születek, akkor nem lett volna mivel játszanom, olyan szegények voltunk. Na mindegy, 8 óra múlt 14 perccel. Buenos Morgan.

Na, hát akkor jönnek a gyilokpercek. Csütörtök, szóvic, csütörtök. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ez SMS-ben hozzájárult. Hát annyit csak, hogy a neveteket nem fogom elmondani, hogy délután még a szemébe tudjatok nézni a családotoknak. Szóval nem kell emiatt aggódnotok, nem kell emiatt izgulnotok egy pillanatig sem. Borzalmas lesz, túléljük, és akkor utána már tényleg jön a hétvégi hangulat. A legkeményebb hallgatóink azok, akik ezt a blokkot is teljes mértékben túlélik és tudják élvezni is. Úgyhogy készüljetek. Az első, ez egy nagyon életből vett és életszerű szituáció lesz, amit most itt vázolok. Ezeket szeretem legjobban az ilyen vicceknél, szóvicceknél. Mit mond a gerincferdüléses vízisportoló? Erre mondjuk van egy alternatív megoldásom, hogy au, de nem. Tehát mit mond a gerincferdüléses vízisportoló? A szörf eláll a hátamon. Na, szép, nem? Hogy hívják az eltűnt kínait? De nem túl piszi. Nincsen. Hogy hívják a részeg görög taxisofőrt? Ezt ki lehet találni. Roland itt lenne, ezt kitalálná. Metaxi. A következőt imádom. Tükör tojásra rajzoltam egy smiley-t. Mi az? Na mi? Kaján vigyor. Tényleg bocsánat, tényleg elnézést kérek mindenkitől. Na mindegy, a következő vicc, amivel zárom a blokkot, az 2021-től már annyira nem aktuális, de ettől még nekem nagyon tetszett, és akkor szerintem ennek szellemiségében ezt a rovatot most lefejezem, aztán nem sokára Andival folytatjuk meg azzal, hogy mi mivel töltöttük a gyerekkorunkat, ezt egyébként nyugodtan írjátok még meg nekünk 0-20-978-5-978, hogy is? Annyiszor mondtam, hát ilyen nincs a világon. 0620-978-9785. Ez az SMS és Viber számunk. Tudod, mint amikor elfelejted a beengedő kódot. Szóval, hogy írnak, hogy gyerekkorodban mivel töltötted az időt, és hogy igaz-e, hogy mi sokkal keményebbek voltunk gyerekként, mint a mai fiatalok. Na, de akkor jöjjön ez az utolsó szóvic, amit már egy kicsit talán túlságosan is felvezettem. Ez pedig így hangzik. Miért van Németországban kancellár? Na miért? Mert kell. My body and we're moving our feet. When you say that you want me, got the song on my face. Érted?

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Révő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szonyikultúrház@gmail.com e-mail címen. Július 17. este fél 8. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan, itt a Forrás Rádió, szép jó reggelt mindenkinek. Hát kameraképben is szeretnénk jelentkezni, Andi már mozog, én pedig rögzültem egy ilyen statikus állóképen, de Andi, azért kapsz tőlem egy tapsot, ha már így bejöttél, és hiányoztál nekem, szia, üdv nálunk reggel.
1: Sziasztok.
0: Végre.
1: Jó reggelt,
0: na,
1: igen.
0: Figyelj, én úgy megmerevettem, mint csak Roland tud. Na várjál, ezt így.
1: De tényleg, amúgy ő nála szokott így be.
0: Igen, ezt valahogyan a Roland hozza ki ebből a kamerából.
1: Úgy tetszik, már neked is sikerül.
0: Na, hát köszönöm szépen. Most ugye Rolanda jól megérdemelt pihenőjét, nyaralását tölti, és jó nyaralás neki, és most már úgy látszik, hogy én is megmozdultam az élőben. Látjátok, a 8 személyes tábunk ezt a helyzetet is orvosolta és megoldotta. Ezért jó, hogy ilyen sokan vagyunk. No, Andi, annyi mindenről akarok veled beszélgetni, de talán kezdjük a legelején. Hogy vagy? Ma még nem dumáltunk, így bezárkózott mindenki a saját kis szobájába.
1: Be, igen, nagyon dolgoztunk ma, igen. Hát jól vagyok, köszönöm.
0: Víg a reggel?
1: Hát azt nem mondanám, mert a reggeleim sose vígak. Föl kell kelni. Korán kell kelni, nem az, hogy föl kell kelni, korán kell kelni.
0: Ez mindig jó egy reggeli szórakoztató műsorban. Tehát ez teljesen rendben van ebben a formában. Jó, figyelj, akkor beszélgessünk a témánkról, mert szerintem ezt mind a ketten nagyon élni fogjuk és élvezni fogjuk. Pszichológusok kutatásából indultam ki, de aztán tegnap én magam is nagyon elkezdtem ezen agyalni, mert lehet benne valami, hogy állítólag mi sokkal, de sokkal keményebbek vagyunk, mint a mai fiatalok, mint a mai gyerekek. Na ez ennyi? Tehát ez kész a téma?
1: Szerintem, igen. Ez szerintem is így van.
0: Igen, mert hogy ugye egyrészt minket leküldtek játszani, erre hivatkoznak nagyon komolyan.
1: Aha.
0: Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly érvelés. Nem tudom, te hányszor hallottad ezt a mondatot, hogy sötétedésre legyetek otthon.
1: Igen,
0: mi ezt kismilliószor, tehát ez nálunk
1: így van. Mikor felvillan a lámpa, akkor
0: az, igen. De hogy ez is úgy, hogy sötétedésre, tehát akkor már kezdett sötétedni, de akkor még, lehetett.
1: De akkor még lehetett, igen. Még húzni lehetett egy picit az időt.
0: Igen, és biztos veled is előfordult, hogy egy kicsit később értél haza, meg voltak. Ezek még nem a pasizások, hanem csak a nagy lakótelepezgetések. És húzni lehetett az időt, most mondtál valami nagyon jót, tehát hogy mi ezt nem utáltuk. Nem. Leküldtek minket délutánra, aztán ott elvoltunk. Uh-huh. Emlékszel, hogy milyen jó volt ez? Mi azt csináltunk egész délután?
1: Hát nagyon sok mindent egyébként, főként a játszótéren voltunk szerintem, de nagyon sok mindent csináltunk mi is. Jó, sok hülyeséget is teszem hozzá, most ezt inkább én nem mesélem el, hogy mi volt az egyik ilyen, de hogy tényleg el tudtuk magunkat foglalni. Beszélgettünk, játszottunk, páramáztunk.
0: És élünk, és túléltünk, nem?
1: Tehát,
0: hogy ez nagyon durva, hogy mindannyian itt vagyunk, és állítólag ennek köszönhetően meg is keményedtünk, bár most ez a csuklótörés ez nem erről tesz tanúbizonyságot esetemben, de igen, és olyan készségek fejlődtek ki bennünk, amik a mai gyerekeknél már állítólag nem. Nem tudom, hallottad ezt a, nem tudom, ilyen mémet, vagy láttad ezt a mémet, amikor így kiírták, hogy minket régen ugye kiküldtek, és az volt a büntetés, hogy a szobafogság, uh-huh. Ma pedig az a büntetés, hogyha kiküldenek valakit, és akkor igen, nincsen ott a PlayStation, vagy a nem tudom én mi, és benn vannak a gyerkőcök. Nyilván tisztelet a kivételnek.
1: Igen, sajnos ideig jutottunk. Igen, biztos, hogy vannak kivételek, de az esetek többségében szerintem bent vannak a gyerekek.
0: Azért nekem megvannak azok az időszakok is, amikor azért unalmas volt lent. Tehát, hogy nekem megvan, hogy miket csináltunk nagyjából, de amikor unalmassá kezdett válni, akkor mindig kitaláltunk valamit, hogy feldobjuk az életet. Nekem így, ami nagyon megvan, kiskoromban még a krétás rajzolgatások korszaka, akkor megvan az is, hogy találtunk valami lomtalanításon egy ilyen ruhaszárítót, és akkor arra csiptettük föl a rajzainkat, és kezdtük el árulni más gyerekek szüleinek a rajzokat. 20, 30, 40, 50 forintért, és akkor jött egy szülő, hogy jaj, de cukik vagytok, és akkor én ezt most megveszem, és akkor holnap majd biztos az én gyerekemét fogjátok ti megvenni, és akkor mondtam, hogy én ilyen vacakokra nem költenék, ezt mondtam gyerekként, tehát hogy igazából ott csak nyerészkedés volt, akkor volt ott egy patak, ott ebihalakat néztünk, fogdostunk, ott volt az életem legkomolyabb sérülése, amikor egy sörös üveget neki csaptam vagányul, mert a haveromnak sikerült, én is a patak szélének, de nekem megvágta a térdemet. Na, az anyom máig itt van.
1: És akkor most már mindent értünk, hogy felnőtt korodban miért töltel a kezed?
0: Igen, elárulja, hogy ami másnak megy, az nekem annyira nem. Onnan van egy ilyen emlék, tök érdekes, nekem nem sok ilyen gyerekkori emlékkép maradt meg, de az megvan, hogy volt egy ilyen kis után vonója a haveromnak, ami ilyen bicikli mögé köthető volt, és arra ültetett rá, és azon vontatott el engem. Tehát ott próbálta megmenteni az életemet, és akkor ott szirénázva rohantunk vissza. Biciklizések, BMX volt ilyen, arra is volt szirénám, meg ilyen hangos bemondom, az Németországból jött. És aztán később jöttek a nagy görhoki mérkőzések, amikor csak akkor kellett félremenni, amikor jöttek az autók.
1: Na de látod, hogy el tudtuk magunkat bármivel
0: tök
1: foglalni igazából. Tehát mi is ugye ugróiskolát csináltunk, akkor tollasoztunk, pingpongoztunk, akkor volt nekünk is olyan, hogy dinnyét, hát nem loptunk, hanem hogy elkönyörögtük a dinnyét az Árus bácsitól, mert már amúgy is meg volt lékelve, mert régen ugye volt ilyen, hogy meglékelték a dinnyéket, és akkor legalább meg lehetett kóstolni. Úgyhogy, és akkor kanálla lettük a dinnyét, tehát, hogy annyira jók ezek a dolgok, csak hát figyelj, nem tudom.
0: Na hol fordult ez meg? Tehát hát, ez egy nagy
1: igen,
0: kérdés.
1: Kristóf is ezt kérdezi.
0: Igen, ugye, azt hogy, felolvasod? Mit ért?
1: Igen, az, hogy ez mind igaz, de ezt a gyerekek nem maguktól csinálják. A ti, mi generációnk ezeknek a gyerekeknek a szülei, akik nagy nosztalgiákban vannak, hol volt a váltás?
0: Igen, tehát igen. Hogy hol és mi történt?
1: Az a baj, hogy a mi generációnk szerintem egy kicsit jobban vigyázott is a gyerekekre, tehát jobban félti a gyerekeket. Míg amíg minket leengedtek, meg amikor még kisebbek is voltunk a játszótéren, nem állt ott mellettünk az anyukánk, hanem leült, és akkor a padról figyelt esetleg, vagy beszélgettek, és akkor mi ugye mászhattunk, meg minden, velünk is történtek balesetek, de ugye valahogy nem éreztük belőlük ezt a félelmet, és ugye minket sem gátolt semmiben. A mostani szülőket, ha megfigyeled, meg nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de hogy ott állsz a mászóka mellett, és így rettegett arccal várod, hogy mikor fog leesni a gyerek.
0: Tehát, ja nem, kigáncsolom, hogy essen és tanulja. Hát persze.
1: Nem, csak mondom, hogy valahogy a mi generációnk szerintem sokkal jobban félti a gyerekeket, mint ugye a mi szüleink. Nyilván ők is féltettek minket, csak azért egy kicsit ezért lettünk talán életképesebbek, mert hogy hagyták, hogy kibontakozzunk.
0: Igen, és van ennek valahol alapja, már hogy ennek a jobban féltésnek, ugye a közösségi kommunikáció miatt azért sokkal több eset eljut hozzánk, és sokkal több mindenről tudunk, sokkal több veszélyforrás is van ezen keresztül, illetve nyilván van abban jogalap, hogy így jobban vigyázzunk a gyerekünkre, hogyha ezekről tudunk, de ez a túlvédés, ez a gond valahol, és ebben nehéz megtalálni a határt. Igen. És én annó megfogadtam egy ilyet, aztán többé-kevésbé próbálom betartani. Egy ismerősöm mondta, hogy ő törekszik erre a gyerekénél, hogyha valamivel próbálkozik, akkor ne az legyen a reflex, amit sok szülő elkövet, hogy jaj, le fogsz onnan esni, meg nem tudom én mi, hanem akkor oda menni, ott lenni alatta, tehát elkapni, hogyha zuhan, de azért mégis támogatni, hogy meg tudod csinálni. Uh-huh. És igen. Akkor itt is van egy nagy para, mert ugye a gyerekednek az agyára kell bízni, hogy neki van belátása, hogy amikor ott az apa, akkor megpróbálhat valamit, amikor nincsen ott, akkor nem próbálhatja meg. De hát mindentől meg nem lehet mindenkit megvédeni.
1: Nem, meg hát nagyon sok mindent elintézünk helyettük, ugye? Tehát, hogy azzal se, a kapcsolatban sem indítjuk el őket az önálló élet felé igazából, hogyha mindent elintézünk helyettük. Tehát, hogy az azért van az, hogy most ugye a fiatalabbak egy kicsit, hát nem feltétlenül mindegyik, de azért a többsége olyan elveszett kicsit.
0: Te is figyelj, ez itt Tatabányán ugyanolyan, mint Budapesten? Vagy azért van valamilyen különbség? Tehát, hogy mondható az, hogy az a rész, hogy Budapest az már sokkal jobban elvárosiasodott, és sokkal jellemzőbb, vagy ez itt Tatabányán ugyanúgy igaz?
1: Már mire gondolsz?
0: Hát az, hogy ez a fordulás, ez megtörtént, vagy ez a fordulat
1: ja,
0: megtörtént.
1: Ja, nem, ez itt, szerintem
0: hát ez
1: persze, ez globális, ez nem vetíteném le városokra.
0: Jó, azt nézem, hogy egyébként itt a kutatásban arra hegyezik ki, és ami nekem izgalmas volt, azt még azért beemelem, hogy az életkornak megfelelő biztonságos kockázatok azok fejlesztik a megküzdési képességet, és a sérülések hozzájárulhatnak a probléma megoldó képesség és az önbizalom kialakulásához. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek olyan visszajelzések, olyan élmények, amikre úgy szükségünk lehet, és a mai gyerekek több időt töltenek képernyő előtt, és nagyobb szülői felügyelet mellett élik az életüket, ahogyan te is mondtad, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a biztonságos keretek megtartásával azért ebben lehetne a másik irányba eltolódni szülői oldalról, és akkor többet kivinni a gyerkőcöket, akár játszani parkba, stb. Ez is nehéz, mert ugye a gyerek meg azt látja, hogy ugye a szülő is rá van függve a készülékre. Igen. Meg egyébként tényleg most már táblagéppel születnek, tehát hogy mi hajnalnak hát, soha nem tanítottuk, hogy működik, veszük, de tudja.
1: Igen, csak mi adjuk a kezükbe, tehát hogy
0: ők veszik el?
1: Hát de nem szabad nekik odaadni. Tehát minél később ismerkednek meg ezekkel az eszközökkel, szerintem annál jobb. Meg ugye most pont olvastam én is a hírekben, meg a hírek, szóval olvastam a hírekben, hogy egy pszichológus nyilatkozott arról, hogy ugye a digitális detoxal sokkal boldogabbak a családok. Tehát, hogyha vannak olyan pillanatok, amikor ugye meg van határozva, hogy na, akkor most senki nem nyúl a telefonhoz, és akkor most nem tudom, egy pár órára letesszük, akkor ott érzékelhetően sokkal boldogabbak az emberek abban a családban. De egyébként ez igaz, tehát nyilván nem fogjuk tudni elkerülni, mert már nagyon sok minden telefonon intézünk, nagyon sok applikáció van, és a többi, tehát hogy nyilván a része az életünknek, de ettől függetlenül nem kell mindig rajta lógni.
0: Nagyon brutálisan fontos elmondani, hogy itt ebben a témában bődület, hogy mennyi üzenet érkezett. Én kértem, hogy írjátok meg, hogy titeket meddig engedtek, meddig volt kimenőtök, illetve hát még mobilunk sem volt, de hogy azért bíztak a szülőkben, hogy mégis hazatérünk, és mivel töltöttétek a gyerekéveket. Néhányat nézzünk már meg ezek közül. Törzs hallgatóink közül válogassunk szerintem, mert itt sokan írtak. Mónika írja, szia Ádi, mivel én itt Tatabányán nőttem fel, mi addig maradhattunk lent, amíg fújtak, azt hiszem ez 6 óra lehetett, vagy 7, erre már nem emlékszem, persze voltunk, vagy 10 évesek. Fújtak, az gondolom a fütyülésnek egy helyi verziója?
1: Fogalmam sincs, nálunk itt ugye 6 órakor szól az erőműi.
0: Ja, az a, tehát akkor lehet,
1: nálunk,
0: az...
1: de nem tudom, hogy ő most tatabányai-e, hogyha erre gondol.
0: De akkor volt egy ilyen univerzális
1: jelzés. De lehet, hogy ő neki fütyültek otthon, vagy nem tudom.
0: Mert nálunk is volt, megmutatom a nagypapámnak a... Ha ez hangzott el, akkor tudtuk, hogy nekünk haza kell mennünk. Ez volt a rédőfütty. Vagy a rendben, sosem mondtuk ki, de hülye hangzik így.
1: Nekem az egyik nagymamám, ő neki szokása volt, hogy ő kikiabált az ablakon, hogyha nem sikerült hazaérnem. Meg hát volt olyan is, amikor le is jött, mert volt, hogy a barátnőmnél voltam, az egyik barátnőmnél is. És végig ordibálta a Dózsakerti sétáló utcát a nevemmel, és így hallottuk fönn a negyediken.
0: Hitler Andrea?
1: Nem, csak úgy, hogy Andika. És akkor jártott a körbe-körbe sétáló utcába. Úgyhogy igen, hát ez egy kicsit nekem gyerekfejjel ciki volt, de hát a mama meg aggódott. Tehát, hogy
0: de sokan megerősítik egyébként, amit mondtál. A Mónika írja, hogy igen, Andi, igazad van, az erőmű volt. Kristóf rákapcsolódott, igen, az erőmű. Anya és a tatabánya, és ő is ezt mesélte. Akkor a Robi írja, hogy az volt a legjobb, amikor azt mondták, hogy ha belefulladsz a tóba, akkor agyonverlek. Ezek a mondatok hányszor el. Ezek hányszor el.
1: Igen, meg ezzel, ha beleesel a pocsolyába, akkor igen, szintén ezek, igen.
0: Aztán itt Panna sorolja a mai világban a különböző veszélyforrásokat, amik tök jogosak, és...
1: Jogosak, igen. Viszont egyébként ezt ne felejtsük el, hogy pedofil hálózatok azért nem csak azóta vannak sajnos, amióta ugye az internet létezik, csak az a baj ezzel az egésszel, hogy mi nem tudtunk róla. Tehát, hogy azért voltunk valószínűleg egy kicsit, vagy a szüleink azért voltak nyugodtabbak, mert nem tolták annyira az arcunkba. De sajnos ezek a dolgok, ezek léteznek már nagyon-nagyon régóta, de az biztos, hogy valahogy a társadalom változott, az 100%, tehát egyre több ilyen van, egyre veszélyesebbek, és nem csak a pedofil hálózatok, hanem minden más dolog is, tehát hogy valamiért az emberek, nem tudom, tehát más, tényleg, azzal viszont tényleg egyetértek.
0: Azért Istvánra se kötöttem volna biztosítást, esztergomi vasúti suhanc voltam, vagy a vasút melletti kis erdőben, vagy most kapaszkodj, az orosz lőtéren játszottunk.
1: Hát
0: ott azért lehet dolgokat találni, nem?
1: Lehet, igen.
0: Megtalált a kis Istvánk a világháborús bombát? Vagy...
1: Ja, igen, mik ezek, amire rálépsz, ahogy hívják, azok a taposvak.
0: Jaj, ezt muszáj elmesélnem, talán ide is kapcsolható. Öcsém ment még régen egy ilyen utazásra Albániában, olyanokkal, akik már jártak egyébként Albániában, és ismerték a környéket, akkor még nem volt nagy divat a repülőzés, és hát ugye Albániában az aknamezők azok ilyen tök népszerűek, meg híresek. És egyszer csak annyit látott, mikor megálltak egy pihenőre, hogy a Csabi, aki rendszeresen járt Albániában, nagyon vadul integet neki, mikor ők kiment a rét közepére pisilni. És akkor közölték vele, hogy az egy aknamező, ahol állsz, ne félj, de óvatosan gyere vissza.
1: Úristen.
0: Odaig még eljutott.
1: Ó, Istenem, visszafelé milyen rossz lehetett?
0: Visszafelé, mert egyen egyszerűen. Figyelj, egyet még döntsünk el. Kigyűjtöttem ide a legklasszikusabb gyerekkori dolgokat, hogy ezek inkább jók mai gyerekeknek, vagy inkább unalmasak, meg kigyűjtöttem ilyen klasszikus dolgokat, amiket mi biztos, hogy játszottunk gyerekkorunkban. Itt van a fogó. Élvezhet még ma egy gyerek egy fogócskát?
1: Biztos élvezhet.
0: Nekünk volt a kétféle, a pacspacs, azt én nagyon szerettem, az amikor így az volt, hogy valaki volt a falnál,
1: ja, uh-huh.
0: és befordult, és igazából közelíteni kellett hozzá, de hogyha megfordult, akkor onnantól, akkor ugye meglátott téged, és akkor ugye el lehetett kapni. Kicsit olyan, mint abba a koreai sorozatban, amikor megfordulnak, akkor meg kell merevedni, csak amikor megfordult itt, akkor el kellett bújni, vagy valami ilyesmi volt. Már nem emlékszem teljesen. De volt a puszilkodós fogó, ezt mi találtuk fel. Az meg olyan volt, hogy ha elkaptad a lányt, akkor meg kellett puszilni.
1: Na, jó van.
0: Na, ez az.
1: Jó játék.
0: Tehát fel lehet ezeket dobni.
1: Hát fel, igen.
0: Bújocska, izgi az? Én nem tudom, annyira nincsen meg gyerekkoromból, hogy túl sokat bújocskáztunk volna.
1: Szerintem az elején még biztos, hogy nem nagyon örülnének ezeknek a játékoknak, de utána amúgy élveznék.
0: Tehát belejönnek, akkor jó.
1: Igen, ha elkezdenél velük ilyeneket játszani, akkor biztos, hogy szeretnék. Meg amúgy szerintem az iskolában fogocskát játszanak még most is, hogyha
0: mennyi volt a elefántfogó, amikor úgy kellett, mint az elefánt ormánya rakni a kezed, akkor volt a halászfogó, amikor nem engedheted el a sort.
1: Ezek jók voltak. Azt én annyira utáltam ezt az elefántos fogót. Moni írja itt a számháborút.
0: Te számháborúztál?
1: Igen, számháborúztam.
0: Nagyon ritkán.
1: Képzeld el, de mi erdőbe ráadásul, és hát azt ugye tudjuk, hogy én nagyon nem vagyok, nem szeretem a bogarakat, meg semmi ilyesmit. Imádom az erdőt, de állandóan befújom magam minden szarral, hogy aztán ugye ne jöjjön rám semmi se. És volt olyan gyerek, aki az avarba beledugta a fejét, hogy ne lehessen a számot őszé leolvasni róla, én meg így néztem, hogy inkább olvassák le a számot, mint hogy beledugjam a fejét.
0: De ez nem úgy van, hogy ez, hogy égimádás, földimádás nincs? Tehát fölfele nézni, lenézni, ilyesmi, megfordítani a 6-os, 9-esre legendás sztori, azt nem. Kidobós, na az hallod, a kidobós, azt mindig tesi órá játszottuk. Én tényleg minden sportban béna voltam. Tehát amikor kövér gyerekként át kellett ugranom a zsámolyt, vagy a szekrényt, vagy nem tudom én mit, ilyen dobbantóról, akkor is hassal beleszálltam. Tehát, hogy nekem semmi nem ment. De kidobósban akkora király voltam, fogalmam nincs miért, de ebben mindig a végéig maradtam, egyszerűen nem tudtak eltalálni. Ebben én nagyon jó voltam.
1: Ja, hát igen. De az lehet mondjuk agresszív is, tehát, hogy az agresszív is válhat az a játék, úgyhogy de jó, az mondjuk nekem is tetszett a kidobós.
0: Monika számában írja, hogy csalánosba dobtuk az ászlót, hogy ki ne vegyék, és így nem tudtak nyerni, ugye, mert ott a vége a játéknak az, hogy meg kell találni a másik csapat zászlóját. Akkor írta nekem itt a rendszer, hogy gumizás. Ti játszottatok vala a gumizás gyerekkorotokban? Nem tudom, mi ez a gumizás.
1: Hát vagy az, amikor a kezedre rakod a gumit, és akkor így tudod ez, amikor így, vagy pedig az, amikor ugye van a nagyobb gumi, és akkor tudod, így át kell ugrani vele, meg ugye ott is ugyanaz a technika, csak ott ugye ugrabugrász.
0: Golyózás.
1: Az a gumizás. Szerintem olyat mi játszottunk.
0: A golyózás nekem is megvan, az üveggolyókkal ment, de jó, hogy nincs itt a rólad, hogy lereagálja ezt a témát.
1: Már a gumizásnál elvettettük volna.
0: Fontos a biztonság. De hogy a golyózásnál ugye annak igazából, hogyha komolyan játszottad, akkor annak az volt a tétje, hogy ott elveszítheted az üveggolyóidat. Uh-huh. És a nagyon szépeket is, mert ott ugye az volt, hogy mi úgy játszottuk, hogy volt egy adag üveggolyód, a másiknak is volt, és hogy a koccantak, akkor amit megütöttél, az a tied lett.
1: Uh-huh. Itt Kristóf azt írja, hogy van mi ez? Szappan, buborék, kölni, rúzsa, nagy ugráló kötéle. Na, én ezt nem ismerem.
0: Gondolom, ezt mondogatni kell közben, nem?
1: Lehet. Nem tudom. Én nem ismerem ezt a játékot.
0: Micsoda, próbáljuk már kitalálni. Tehát szappan, buborék, kölni, rúzs, a nagyugráló kötél. Tehát de gondolom, hogy? A nagyugráló kötélen kell ugrálni, gondolom.
1: Az oké, de hogy és akkor mi van, hogyha ezt mondogatod?
0: Várjál, biztos mindegyik valamilyen ugrás. Tehát a szappan, buborék, az pukkan, a kölni az illatos, a rúzs meg száj. Na, és akkor mi van?
1: Na jó, de és akkor mi van? Hát ez az.
0: Írd már meg, Kristóf, meg akarjuk érteni.
1: Hogy zajlik ez a játék? Ki azt akarjuk próbálni? Nézem.
0: Zsófi még fejtegeti a témát, szerintem van különbség a városi és a falusi gyerekek között. Mi 96-2000 születéssel falun mindig kint játszottunk, pedig már volt laptopunk otthon, de nem kötött le annyira. Szerintem ez akkor fordult meg, amikor az online világ érdekesebb és ingerrel telibb lett, mint a külvilág. Uh-huh. Igen, ebben nagy igazság van.
1: Igen.
0: Még kiírtam a biciklis túrákat. Hát azok is nagyon jók voltak, bár egyébként volt egy korszak.
1: Hát aki szeret biciklizni, annak igen.
0: Amíg nem mehettünk túlságosan messzire azzal a bizonyos bringával, és volt ilyen, hogy csak ott a jártán, a lakótelepen mehettünk körbe, azt azért el lehetett tudni, de én emlékszem arra például, hogy azt is feldobtuk, tehát itt jött be a fantázia meg a kreativitás, buszsofőröset játszottunk a biciklivel, és akkor voltak megállók, és akkor ott meg kellett állni. Megvan?
1: Igen, igen. Én mondjuk görkorizni szerettem.
0: Az is jó.
1: Igen.
0: Ú, de szerettem az egycsorosat.
1: És most el is gondolkoztam rajta egyébként,
0: figyelj,
1: hogy veszek egyet.
0: Csak vigyázz vele óvatosan, mert anya így nagyon sok idő után újra magára vette, és egyből könyöktörés lett, tehát hogy ne egyből a vadrészen próbálkozz.
1: Nem, csak óvatosan gondoltam, mert...
0: Jó. Azt nézem, rúzs, szappan, buborék, kölni. 3 vagy 4 gyerek választ magának, vagy gyökér, 4G azt írta, de 4 gyerek szerintem.
1: Hát
0: 3 vagy 4 gyerek választ magának egyet ebből, tehát mondjuk akkor választom a rúst, te választod a szappant, és amelyiknél megakad, ott helycsere lesz. Tehát akkor valószínűleg mondják, és akkor kell váltani.
1: Értem.
0: Tehát ez, szerintem ezzel a végtelenségig áll lennénk. Írjátok meg kommentben, hogy ti mivel töltöttétek az időt. Jó volt egy kicsit nosztalgiázni, meg egyébként SMS-ben is még küldhetitek az óra elején, tudok vele még foglalkozni. 0620 978 985. Buenos Morgan, Andi, jönnek a hírek.
2: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a forrás rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
4: Hello, Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok. Új humanitárius légifolyosót nyitott az Egyesült Államok, a földrengés sújtott a Venezuelába. Júliusban is lesz kapcsport társas játékparti Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán. Hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfo adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hévek és a tram train járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Megjegyezte, hogy a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, a járatok gyors megtalálását. A földrengés sújtotta Venezuelába irányuló segélyek gyors eljuttatása érdekében az Egyesült Államok új humanitárius légifolyosót hozott létre civil partnerekkel, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szerdán. A partnerség lényege, hogy a Venezuelában működő segélyszervezetektől érkező igények alapján állítják össze az adott héten repülőre kerülő szállítmányt az Air Link koordinálásával. A washingtoni külügyminisztérium közleményéből az is kiderül, hogy változatlanul Venezuela földrengés által leginkább érintett partvidékének közelében tartózkodik a Fort Lauderdale amerikai hadihajó, amelynek legénysége továbbra is részt vesz a segítségnyújtásban, miközben egy amerikai haditengerészeti csoport La Guaira kikötőjében dolgozik, hogy segítse annak megnyitását, alkalmassá téve azt humanitárius szállítmányok fogadására. Júliusban is lesz kapcsport társas játékparti Esztergomban, a kapcsolatok házában. Legközelebb a mai napon 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot is, de a szervezők készülnek bőséges választékos szállítmányok fogadására. Júliusban is lesz kapcsport társas játékparti Esztergomban, a kapcsolatok házában. Legközelebb a mai napon 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot is, de a szervezők készülnek bőséges választékkal. A program ingyenes.

0: sütéses időben lesz részünk. Csapadékra nem kell készülni, 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet vármegyénkben.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már csak egy dal, és tovább fokozzuk a reggeli jókedvet. Buenos Morgen!

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: szerkesztőjei is. A mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Szép jó reggelt mindenkinek! Itt a Forrás Rádió ébresztő sója. Jaj, de jó együtt lenni. Csütörtök van, 9 óra múlt, 5 perccel, és bizony javában döcög, zötyög a show. Na, pár dolog, amit el kell mondanom, amik fontos dolgok és fontos információk. Ugye nyilván ez számunkra alap, de tényleg nem hangzott el az interjúban, úgyhogy köszönöm a figyelmeztetést, hangozzék el itt élő műsorban is, meg természetesen a posztunk alá is kiírjuk, hogy bár nem mondtuk be, és nem is szándékoztunk erről tájékoztatni senkit, hogy pontosan melyik fuvarozó céggel kapcsolatban merültek fel ezek a gyanúk, amivel foglalkoztunk itt a Tatabányán, és hogy melyik az a cég, amelyik nem hozta haza a sofőrjét Belgiumból. Ugye az eltűnt belga sofőr kapcsán merült ez fel, hogyha valaki lemaradt volna róla, a Facebook oldalunkon

0: visszahallgathatja az interjút a sofőr feleségével, most már hál' Isten megvan Csaba is. Bár ezt nem mondtuk be, de természetesen ezt a fuvarozó céget is megkerestük, és lehetőséget is biztosítunk nekik, hogy elmondják az ő álláspontjukat, hogyha erre szükségük van, vagy erre szeretnének lehetőséget kapni. Azt is megírtam nekik természetesen, hogy erre legkorábban holnap reggel 6 és 10 óra között lesz lehetőség, és nyilván ezt a poszt alá is kiírom, tehát hogy szeretnénk teljesen objektíven és korrekt formában képviselni mind a két oldalt, szóval fontos, hogy erről tudjatok ti is, hogyha ők szeretnék elmesélni a történetet az ő megélésükben, természetesen a Forrás Rádióban erre is lesz lehetőség, erre viszont egyelőre válasz még nem érkezett. No, visszatérve a rádiós nyereményjátékunkhoz, amit itt minden órában bemondok, ugye tegnap nem volt meccs, tehát ma nem sorsolunk győztest, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy a játékunk az él, VB meccs ma is lesz, ugye eljutottunk a negyed döntőkig, és egy rendkívül klassz mérkőzésre számíthattok ma este is, Franciaország játszik majd Marokkó ellen. És ennek kéne megtippelni az eredményét, a rendes játékidős eredményt, és hogyha döntetlent mondtok arra, akkor azt is írjátok meg, kérlek, hogy melyik csapat nyeri majd meg a legvégén ezt a meccset. A neveteket is dobjátok át, ezt 6-ig megtehetitek, 10-kor kezdődik majd a meccs, és holnap sorsolok a napi nyereményre. Nyertest, aztán pedig lesz majd fődíjazottunk, és mutatom, hogy miket adunk oda, nem semmi, figyelj!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom! A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Ezt mind el lehet tehát tőlünk vinni. Ami pedig fontos, hogy mi az, ami itt marad. Hát az Andi, őt nem lehet elvinni, bár egyébként egy valaki majd egyszer elviheti, Rolanddal néha ezt szoktuk mondogatni, csak nehogy aztán itt perek legyenek belőle. Na, lényeg a lényeg, hogy őt hozom ebben az órában, pontosabban átjön a saját lábán, azt hiszem így PC a dolog, és hozza majd a nap híre rovatot, amiben meglep minket. Azt hiszem, annyit mondott itt nekem, hogy állatkertezni fogunk. Én feltételezem, hogy akkor feljön a biodóm, de én egészen biztosan bele fogom majd keverni ebbe a témába a biodómot is, mert azzal kapcsolatban is jönnek hírek. Tudod, hogy ott igazából nincsenek is állatok, de közben az állatkert megírja, hogy vannak állatok. Nekünk van bérletünk, már hogy az állatkertbe, de bevallom, hogy azóta nem voltunk, amióta ez megnyitott, szóval majd el kell menni és meg kell nézni saját szemmel is, de azt hiszem, hogy egy kicsit majd állatkertezni fogunk, és ez is nagyon jól jön. Az előző óra témájára pedig még jönnek a reakciók, itt a gyerekkori játékok, meg mennyire jó gyerekkorunk volt nekünk, még mennyivel keményebbek vagyunk, mint a mai gyerekek, erre is jönnek sokan még üzenetekkel. Éva írja, hogy én hát szerintem Szabolcsi, Beregi, igen, csak itt van egy elírás, lányként voltam gyerek, bandáztunk, kb. 8-10 voltunk, majdnem egykorúak, a nagyszüleim neveltek, mert a szülők dolgoztak, igen, kizavartak minket játszani, este, ha jön a csorda, kolompolnak a tehenek, itthon legyetek. Ez milyen cuki, tehát ez hangzott el így, és nem is féltették őket, azt írja, nem volt sok autó, mindenki ismert mindenkit, jaj, meg írja a papsajtót, rengőt, sóskát ettünk. Tényleg, mi még fűztünk is ebből a kutyatejnek a szárából ilyen nyakláncot. Télen kipirulva, csatakosan, vizesen, lógott a nadrág szárán a jégcsap, mentünk haza, rengeteg élmény volt, emlék, életre szóló barátságok, imádtam a gyerekkoromat, írja Évi. Hát ez a kérdés, hogy ezt meg lehet-e teremteni a mai gyerekeknek is, de valamilyen formában egyébként szerintem egészen biztos. Itt tényleg az jön be, hogy amikor a kisgyerek így tényleg rá tud csodálkozni egy botra is, és elképzel hozzá egy játékot, és szerepjátékban van, akkor látod igazán, hogy micsoda fantáziája van, és sokszor ez még annál is sokkal-sokkal nagyobb élmény nyújt, mint ha megveszed neki a legmodernebb Batman autót, vagy nem tudom én milyen kütyűt. Szóval ezek tényleg nagyon jó sztorik, és jó ebben nosztalgiázni, jó ebben belegondolni, meg amúgy, ami még eszembe jutott ilyen nagy kalandokból, az is milyen volt, amikor gyerekkoromban találtam lenne egy eldobott doboz gyufát, és akkor gyufáztunk. Na jó, ezt senki ne csinálja utánam, de jönnek be a gyerekkori sztorik és az emlékek, ezekre jó így visszaemlékezni. Örülök, hogy nektek is ilyen klassz sztorik, meg klassz emlékek kanyarodnak vissza. Nem is beszélve a nyári szünetről, ami ugye most van. Hát mi szerencsések voltunk, mert volt pedagógus nagyszülőnk, és akkor mentünk a telekre nyáron, sokat voltunk mi is nagyjékkal, nagymamámmal, nagypapámmal, az is jó volt, akkor a nyári táborok. Ó, a nosztalgia vonat. Na, ha erre fölülünk, akkor örökké rajta maradunk. Maradjunk akkor ennek az órának a témájánál, meg a játékunknál. Írjátok a tippeket 0620 978 978 5, illetve nem sokára állatkertezünk majd. Ja, és azt is dobjátok már át, légy szíves, hogyha az utakról van valami jelenteni valótok, valami friss. Jelenleg azt látom, hogy az M1-es továbbra is érdemes elkerülni és az 1-est választani, de ezen kívül más infóm nincs.
1: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk, Buenos

Panasz Morgán, ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora I.S. Rolanddal

0: Buenos Morgan, egy feldolgozás, Andi, imádod az ilyet.
1: Igen, én szeretem a halott pénzt, úgyhogy...
0: 9 óra múlt 23 perccel, és nem kérdeztem meg tőled, hogy szerinted ma kinyer. Ugye, te még játékban vagy az argentin tippeddel.
1: Igen.
0: Franciaország, Marokkó ma este. Mi lesz?
1: Franciaország.
0: Neked is francia. Senki nem tippel Marokkóra. Tehát tényleg még van itt 2-3 felület, amit át kell néznem.
1: Franciák
0: jók. Ennyi?
1: Ennyi.
0: ez akkora ennyi igazság volt, mint amiket a Roland szokott mondani a különböző állatokról adásban.
1: Kíváncsi vagyok, mi lesz amúgy. Ha, lehet, hogy az argentinok fognak végül a franciákkal küzdeni.
0: Tehát a franciák jók, és
2: szerintem a kékbána az ugye nagyon nagy állat.
0: Ezek a tények.
1: Hát ez kb. Hasonló magasságokban zajlott, de hát most mondhatnék itt focis szakzsargonokat, ha tudnék, de nem tudok. Tehát,
0: igen. Igen, tegnap én is belefutottam egyébként, hogy így sportról beszéltek sportemberek így, hogy hát is az nyilvánvalóan, nyilvánvalóan neked.
1: Ja,
0: de
1: hát,
0: oké, persze,
1: igen.
0: Nyilvánvaló, hát úgy van, evidens, persze. Nekem az nyilvánvaló, hogy azt a sportot játszek, ami a sport nevében benne van. Tehát, hogy ezek a nyilvánvaló tények. Figyú, naphíre jön, és azt hiszem állatkertezni fogunk, úgyhogy én is utána néztem egynek, igen, és másnak, úgyhogy kérlek, avasd be minket, hogy te mit hoztál.
1: Hát képzeld el, hogy igazából ez már egy hetes történet, de hogy ugye érkeztek hulmán langúrok a fővárosi állatkertbe, ez egy majomfajta, ha jól tudom.
0: Jó a neve.
1: Igen. És ez 74 év után vannak újra.
0: Ja, tehát hogy...
1: Ilyenek, tehát hogy eddig nem voltak.
0: Amúgy ez nagy szó, nem tudom, hogy tudod-e, de ez úgy működik az állatkerteknél, hogy van nekik egy ilyen állatkerti Tinderjük, nagyon leegyszerűsítve, vagy egy ilyen felület, és ott beírják a különböző állatkertek, hogy nekik milyen állatra van szükségük, mások meg, hogy miből van sok, és akkor így megy a cserebere állatkertek között, de pénzt nem adhatnak egymásnak. Tehát, hogy nem veszünk állatot, hanem ezek itt csereberélnek. Tehát ez nagy dolog.
1: Aha. Én most annyit csináltam, hogy szavaztam egy kis állatra, hogy mi legyen a neve, úgyhogy ennyit tudok hozzátenni ehhez a fővárosi állat és növénykertnek a Facebook. Mi volt? Bajár? Vagy nem is tudom, mi volt az talán.
0: De az milyen állat?
1: Aj, most nem tudom, valami macskaféle.
0: Macskaféle, oké, és mi lesz a neve, hogyha te nyersz?
1: Hát ez.
0: Ja, ez lesz a neve?
1: Igen,
0: aha, egy
1: de amúgy nem tudom, mi a macskafélének a neve, mert valami fura neve van. Ilyen hasonló, mint ez a hulmán langúr.
0: És mit csináltak ezek a szerencsétlen majmok?
1: Megszöktek, képzeld el. Két nap telt el az érkezésük óta, és utána megszöktek. De egyébként azt írják a cikkben, hogy amúgy jellemző rájuk, hogy így menekülnek, akkor és akkor, hogy ugye nagyon oda kell rájuk figyelni a beszoktatásnál, mert hogy ez így jellemző.
0: De akkor lehet, hogy ezért nincsen ilyenünk 74 éve, nem?
1: Ha lehet.
0: Valahol elmentek.
1: Igen.
0: Egyébként én laktam a Hősök tere közelében, a Damjanich János utcában, és igazából... nem nagyon láttam ott elkoborolt állatokat, tehát hogy így nem jellemző az, tehát nem izgalmasabb ott az élet, mint itt, hogy úgy nagyon kijöjjenek, tehát gondolom ezek is valahol az állatkert területén császkáltak.
1: Igen, de egyébként 20 perc alatt megtalálták őket, szóval mindjárt egy ilyen nagy biztonsági lezárás volt meg minden, és akkor utána előkerítették őket, viszont most ugye egyelőre még nem lehet őket látni, mert ugye a belső kifutóban vannak. A cikkben azt írják, hogy valószínűleg ezen a hét végén már újra látható lesz a közönség számára is ez a két állatka. Addig meg hát próbálják őket szerintem így szoktatni, hogy hát most ez már az a ti helyetek, és akkor maradjatok a seggeteken.
0: Ugye mi bejárósak vagyunk az állatkertben, mert van bérletünk, pont a múltkor volt egy ilyen állatelkalandozó sztori. Nem tudom mennyire, mikor voltál utoljára a fővárosi állatkertben? Régen?
1: Nagyon régen.
0: Nagyon rég. Az a lényeg, hogy most nagyon sok helyen vannak teknősök. Van olyan rész, ahol el vannak kerítve, de van olyan rész is, ahol igazából ki tudnak mászni, és ott van egy ilyen kis patak, meg ilyenek, és egy kicsit így el tudnak császkálni, de nem nagyon. És egy teknős pont a párzási fészekkeresési időszakában így elcsászkált, és két idős néni ott teljesen bepánikolt ott, ahol a teknős béka volt, hogy ez itt meg fog halni. Tehát, hogy ez eljött, és nem a teknősös részem van, és hogy biztos úr, nem tudom, ilyen állatkertőr gondozó, hogy csináljon valamit, vigyel innen meg aztán fogta a zöld ruhás, és fölrakta a teknőst, elmagyarázta nekik nyugodtan, hogy hát most ilyen időszak van, ezek elcsászkálnak, és fölrakta őt nem vissza a teknős részre, hanem csak így fölrakta a domboldalra oda a fűbe. És ez a két néni utána még tanácskozott, hogy ők meg akarják menteni az állatot. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy ennyire nem foglalkoznak velük, és hogy én fölveszem, én visszaviszem, én hova vigyem, hogy ne akarjunk már megmenteni minden állatot, amit az állatkertben látunk, tehát tudják ők, mi van.
1: Hát meg ha azt mondják, hogy ez jellemző ilyenkor, akkor higgyük el nekik, tehát igen, azért ők csak tudják.
0: Meg egyébként szerintem elég jó dolgú van. És azon gondolkozom, hogy Kristóf milyen állat az állatkertben. Ilyen van neki ilyen szarva, Kristóf milyen állat, rákeresek, áthennyiből tudni fogja. Az állatkertben. Ja, most ezt hiába mondom neked. Kéne egy szerkesztő. Várjál?
1: Igen, hát meg nem tudom, hogy egyébként neked mennyire szabad amúgy így kopásolni.
0: Semennyire nincs bizonyíték. Na, szóval, hogy van egy Kristóf nevű ilyen hegyi állat. Zerge vagy? Volt egy barna medve, de nem erre gondolok. Mindegy. Van neki ilyen szarva, ilyen csavart szarva. És Kristófnak az volt a hobbija, hogy folyamatosan kidugta a fejét a kerítésen, és eljátszotta, hogy oda beszorult. És képzeld el, ezt frankon elmondták ott a gondozók, hogy ő ezt napról napra eljátsza, mert szereplési mániás, és abban reménykedik, hogy ételt kap az állatkert látogatóktól, de bármikor ki tud onnan menni. De már nagyon idegesek voltak a gondozók, hogy minden nap jelzik nekik, hogy Kristóf beszorult, segítsenek már rajta, az meg csak ott szerepel és ételt akar szerezni. Tehát, hogy...
1: Kicsit ilyen Madagaszkár jellegű, nem? De ott volt ilyen jelenet. Amúgy megnéztem, Manul kölyök.
0: Manul kölyök,
1: igen, ilyen? És én a Bajárra szavaztam, hogy az legyen a neve. Igen.
0: Bajár, egyébként tetszik.
1: Azért, mert van valami másik is, aznak meg Bohús vagy Bohusz a neve. És akkor gondoltam, már inkább megy hozzá, mert ilyenek vannak, hogy Batu, Buda, Boris.
0: Nem.
1: Meg Benedikt, és akkor van még ez a Bajár.
0: A tiéd jobb, de mondjuk nekem a nagyon nagy kedvencem az a Viziló elnevezés. Azt írják, hogy Muflon, meg Kos, nem tudom, mi volt Kristóf. Jó, mindegy, hagyjuk. Szóval, hogy a neveknél nekem a Viziló a kedvencem. Azt tudod, hogy ki a két Viziló most?
1: Nem.
0: Tücsök és Justina. Tehát azért vannak jó.
1: Tücsök! Egy vízilónak azért.
0: Jön a kis tücsök. Nagyon cukik. Na jó, akkor majmok megvannak, ez jó hír, és amit én hoztam, az pedig nem más, mint a Biodóm. Én azóta nem jártam az állatkertben, hogy ezt megnyitották, de nyilván itt voltak mindenféle botrányok, politikai vitározások, ebben nem is akarok belemenni, meg hogy mennyi pénzből épült, meg hogyan épült, meg ilyenek, de hogy sokan kiakadtak azon, hogy ebben a Biodómban mennyire nincsenek állatok. És most azon gondolkozom, hogy kirakott az állatkert egy posztot, én imádom az állatkertet, szerintem tök jó a kommunikációjuk, meg tök jól bánnak az állatokkal is. De egy kicsit úgy vagyok vele, hogy ezt a posztot bár ne tette volna, vagy nem tudom, ilyen cuki ez is, hogy most akkor ciki vagy nem ciki a Biodóm, és van-e állat az állatkertben? Rakták ezt így ki, és igazából itt leírnak mindenféléket, majd utána elkezdik felsorolni, hogy igenis vannak állatok a Biodómban, és elkezdik sorolni, hogy milyen állatok. És akkor kapaszkodj.
1: Legyek.
0: Hulmán, bali seregély, ezt inkább ne írták volna ki, palavani pávafácán, luzoni kérekpatkány, sakisima fűgyik, tehát hogy ilyenek vannak benne, jó, hát itt ott van ez a bazin egy Biodóm, ki tudja, hogy ez hány ezer négyzetméter, itt ki is írtam, hogy mekkora az egész, de bazin nagy, és akkor ott van egy fűgyik, tehát hogy már bocsánat, de hogy meg nem biztos, patkány. Hogy ez egy hibám, hogyha nem veszem észre a fűgyikot.
1: Hát meg a patkány is mondjuk szerintem nem biztos, hogy ott mutogatja magát.
0: Meg egyébként értem én, tehát hogy nem rajtuk múlt, hogy most nincsen erre annyi pénz, hogy ott benépesítsék, de én úgy tudom, hogy hosszú távon csak az sem egy olcsó húzás, majd az elefántokat akarják ide átrakni még. Aha. Tehát hogy lesznek itt még jó dolgok, csak nyilván ki kell várni, meg ezt le kell játszani. De hogy most ezzel kapcsolatban nagyon sokan írnak, meg hogy vannak benne dínók, de hogy azok ilyen szobordínók, de hát könyörgöm, mert milyen dínót akarnak. Tehát, hogy...
1: De amúgy, igen. Élőket még nem tudnak hozni, ne is hozzanak.
0: Igen, ami mégis azt az érzéket, vagy érzetet keltheti, hogy nincs állat, az a türelmetlenség. Látványos nagyvadjaink az állatkertben is szeretnek elbújni, tehát igazából azt mondják, hogyha vársz egy kicsit, akkor azért már most is van ott lehetőség, hogy találj valamit. Például ott van még a Henkel, ezt támogatja valamilyen cég, tehát ez úgy Henkel, vagy na mindegy, nem a tudom. Henkel lapos farkú gekkó, a sarkantyús teknős, és a smaragdcsótány.
1: Na jó van.
0: Meg a koi. Tehát, hogy
1: köszönjük, engem már elijesztettek a patkány-csótány kombóval.
0: Bár ne rakták volna ki. Na
1: azt igen, még ha gekkót írják, akkor azt mondom, mert az tuki.
0: Hát vagy valami nagyot, amit észreveszel nagyító nélkül is. Tehát, hogy mindegy, de De mindegy, egyébként nagyon jó az állatkert szerintem tényleg, tehát hogy ez nem ellenük, csak hogy ezt most így kirakták, hát jó, el kell menni, meg kell nézni, megfogom, és akkor majd arról is tájékoztatást adok, ezért már azt írják, hogy már közel 20 000 fő járt a biodomban azóta, hogy megnyitott, de azért az embereket érdekli, meg nyilván eléggé impozáns az egész. De akkor új majmok elvesznek, izé, stb. Amúgy szerintem simán meg lehet csinálni egy állatkertben, hogy kiírsz 4-5-6-8 olyan állatot, ami nincs is ott, és akkor a bedomálat, azok csak elbújtak.
1: Csak keresítek meg, tudod.
0: Türelem kell, és meglesznek azok az állatkák ott. Jól van, köszi szépen, mondtad ezt a bogaras témát, lehet, hogy erre rámászom holnap, mert én ezt nem tudtam rólad, hogy te ennyire bogár ellenes vagy, ez egy új dolog, ami kiderült. Na majd keresek holnapra neked valami jó kis bogarasod, mert egyébként pont most olvastam, hogy nálunk a 11. kerületben ellepték állítólag a csótányok az Allé bevásárlóközpontot.
1: Úristen!
0: Ez most egy friss hír, akkor ezt holnap feldolgozzuk.
1: Jó, ide jó. És akkor most elmész vásárolni valamelyik üzletbe, és akkor hazaviszed a csótány?
0: Hát most megy a balhé, azt nem tudom, hogy ez mennyire bulváros, nyilván utána kell néznem holnapig, hogy ellepték, de hogy van jó pár, és most nézzük, hogy lehetne írtani, úgyhogy ne ártsanak senkinek vele, meg hát ezért a csótány az
1: hát
0: egy elég szívós létező.
1: Hát levágod a fejét, és még egy hétig él.
0: Mint szóval... a csók, nem?
1: Ja, de ez már... Azt nem tudom, szerintem az nem.
0: Az de... meg szalad, azt tudom, hogy ez szalad, igen. Na jó, holnap megbogarazlak.
1: Jó, örülök.

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék meg...

0: 3:10 lesz 3 perc múlva. Buenos Morgan, jó reggelt mindenkinek. Ami talán a leghasznosabb és a legfontosabb lehet, és akkor rögtön ezzel kezdek, hogy mi van az M1-es autópályán, mert ott azért még mindig vannak gondok. Budapest felé, az Óbarokki pihenőhelynél, az átterelt sávban a korábbi baleset helyszínelése véget ért. A 43-as kilométertől már mindkét irányban szabadok a sávok, így az időközben kialakult torlódás is lassan feloszlik. Ez azért jó hír, de még mindig az egyes utat javasolják. Távolabb egyébként ettől a ponttól, de Tatabánya térségében az átterelt sávban két személyautó koccant. Ez az 57-es kilométernél történt baleset. Ennek a helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy sáv járható. A határ felé a 3 kilométeres sor már nem lehetetlen, Budapest felé pedig 4-5 kilométeres sor alakult ki. Szóval ezt is érdemes kerülni, illetve én ilyenkor mindig el szoktam mondani, és most is hangsúlyozom, hogy ha valaki teheti, akkor próbálja meg olyan felhajtón fölmenni az M1-esre, ha még van ilyen, ahol viszonylag hamar be lehet keveredni a belső sávba, mert amúgy a külső az eléggé könnyen torlódik, ilyenkor főleg Budapest irányába, mert hogy ott vannak a kamionok meg a teherautók, tehát erre is érdemes odafigyelni. No, egy dolog még, amit el kell mondanom, és el is szeretnék, hogy a VB játékunk zajlik, ma nem hirdetünk nyertest. Egészen egyszerűen azért nem, mert tegnap nem volt mérkőzés, tehát nem volt mire tippelni, de most jönnek a negyed döntők, tehát itt a lehetőség újra játszani, és ugye Franciaország játszik Marokkóval ma este 22 órakor, arra kérünk téged is, hogy találd el, hogy a rendes játékidő végén mennyi lesz az eredmény, és hogyha döntetlen tippelsz, akkor azt is írd meg, légy szíves, hogy melyik csapat lesz a végén a nyertes, már ugye a meccs végén, mert ugye itt már megyünk előrébb-előrébb, nagyon komoly a tét. És hogyha ezt megírod a neveddel, és elküldöd a 0620-978-985-re, akkor bizony nyerhetsz minden nap a Haggis Darts jóvoltából egy 4 órás önfeled dartsozást a családdal és a barátokkal, illetve van egy fődíjunk, amit majd a VB vége után kisorsolunk, ez nem más, mint egy félpanziós ellátásos 3 nap 2 éjszakás wellness hétvége a Duna Residence felajánlásából. Tehát Franciaország vagy Marokkó, illetve mi lesz az eredmény? Amúgy rengeteg SMS érkezett, meg tök interaktívak voltatok a mai napon, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen az összes ilyet. Még egy gyors időjárás jelentés, 21 fok van, és úgy látom, hogy ma még 28-ig melegszünk. Aztán hétvégén jön majd vissza a meleg, holnap már 28 szintén, aztán 29, jövő héten már 32. Lesz ilyen meleg kupola, de ez annyira nem vészes, mint a múltkori. Aztán ki tudja, hogy meddig melegszünk még, és mit bír majd el a gipszem. De hát, ez már az én egyéni szociális problémám. Jön még be néhány tipp, nézem, itt görgetem végig az SMS falat, mielőtt végleg kicsekkolok a mai napra, és átadom a helyemet Zimmerer Tominak, aki a következőkben hozza a koktélt. Én viszont még egy dologgal tartozom, elmondom, hogy nagyon köszönöm I. és Rolandnak. Ma ugyan nincs itt, mert nyaral, de azért a háttérből benne van a műsorban, írogat, üzenget, mondja fontos dolgokat, rám szól, ha rosszat csinálok, dicsérhajót, meg amúgy a focival kapcsolatban így terelget, hogy minden a helyén legyen. Aztán nagyon szépen köszönöm a bogaraktól rettegő Hittaller Andinak, erre holnap majd rámászunk, pont mint egy csótány, vagy mint egy ilyen bogaracska. Ebben a témában majd még belemászunk. És hát nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, én Rédl Ádám voltam, vagyok, leszek. Holnap reggel 6 óra után nem sokkal visszatérek. Ébredjetek akkor is velem, holnap még Roland nélküli napot tartunk, aztán jövő héten természetesen ő is visszatér majd. Tehát 6 után nem sokkal találkozunk holnap. Legyen csodálatosan szép a napotok, élvezzétek a napsütést, pihenjetek is, hogyha tudtok, és természetesen hallgassátok a Forrás Rádiót. Sziasztok, Buenos Morgan!
1: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Az influencerek jelentős része továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést. Több tucat halálos áldozata van a Maisak trópusi vihar okozta áradásoknak Dél-Kínában. Kerékpártúrát rendeznek Komáromban. Jönnek a részletek a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Világszerte vizsgálták a fogyasztóvédelmi hatóságok az influencerek tevékenységét, jelentős részük továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. Magyarországon 10-10 influencer tevékenységét tekintették át 2026 tavaszán. Általánosságban megállapítható, hogy a vizsgált influencerek többsége alkalmazott valamilyen reklámmegjelölést, illetve szöveges leírást. Az esetek nagyobb részében a reklámjelölés közvetlenül látható volt, nem igényelt külön kattintást vagy görgetést, és a tartalom teljes időtartama alatt megjelent. Hozzátették, hogy ugyanakkor több esetben az átláthatóság nem volt teljes körű. Előfordult, hogy a reklámjelölés hiányzott, vagy nem volt kellően hangsúlyos, így nem a tartalom elején jelent meg, vagy csak korlátozott ideig volt látható, illetve egyes esetekben csak görgetést követően vált észlelhetővé. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Maisak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölték ma a kínai hatóságok. A 39 áldozat közül 26-an Nanningban, a Kuangxi-Chuang autonóm terület fővárosában vesztették életüket, miután átszakadt egy víztározó gátja. A több napon át tartó heves esőzések következtében több víztározó megtelt vagy átszakadt, számos települést elöntött a víz, sokan pedig napokra otthonaikban és más épületekben rekedtek. A kínai meteorológiai szolgálat szerint Guangxi déli részén több helyen 100-400 mm csapadék hullott, a legsúlyosabb érintett térségekben pedig a lehullott csapadék mennyisége meghaladta a 900 mm-t. A mentési munkálatokban több mint 8000 ember, mintegy 5700 csónak és drónok is részt vesznek. A hatóságok közlése szerint eddig mintegy 130 ezer embert telepítettek ki az érintett területekről, a mentőegységek pedig továbbra is az elszigetelt lakosok felkutatásán dolgoznak. Kellemes nyáresti kikapcsolódásra várja vendégeit Esztergomban a Strand Büfé, ahol Kerle Tibor élő akusztikus koncertje teremti meg a hangulatot július 10-én 19 órától. A belépés ingyenes. Vitézség útja címmel rendeznek kerékpárutat Komáromban július 12-én 8 óra 30-kor. A találkozó helyszíne a Brigíció Öröksége látogató központ, a táv pedig körülbelül 60 km baráti tempóban. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a változóan felhős napos időszakok váltakoznak, majd esőt vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Kis péntek van, ez már biztató. Hello, Buenos Morgan Ki Cocktail, beköszön, indítom a 4 órásat, 2-ig. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, jön a foci VB játék és a bulvárcsokor is. Szent Klár, Lotfi Begi a Cosmix-szal, Michael Jackson, kezdésként pedig Dana. Kis péntek van, ez már biztató. Hello, Buenos Morgan Ki Cocktail, beköszön, indítom a 4 órásat, 2-ig. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, jön a foci VB játék és a bulvárcsokor is. Szent Klár, Lotfi Begi a Cosmix-szal, Michael Jackson, kezdésként pedig Dana Hit, alias Rita, az

Sklár és a Break Up Glow volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Ez a koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. A foci VB játék. Igen, kérem, folytatódik. A tegnapi pihenő után ma már lesz meccs. Hogy melyikre tippelhetsz, ezt természetesen mondom rövidesen, és mutatom majd a nyereményeket is. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Bármi infód van, dobd, küld. És persze ez az elérhetőség aktuális. Hát jó, hogy a játék kapcsán is. Ne utánozz másokat, hanem fedezd fel egyéniségedet, és légy önmagad. Ez a kínai közmondás, a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd a memóriába, ha kell, akkor pedig persze, hogy vedd elő. Jön a Coldplay, a bulvár csokorban mindenképpen mesélek róluk. Addig viszont amilyen a David Martin Solveig és a Fastboy Topic közös. Csak slágerek közt küldöm, mint a Forget You!

0: David, no és a Next Summer volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam a tavalyi évből. Ez a Koktél 4 órában. Kevin és Duma, jó sok zene, egészen 2-ig tölthetjük együtt az időt. Elértünk a foci VB-s játékhoz. A mára rendelt meccs az a Franciaország-Marokkó. Magyar idő szerint 10 órakor kezdődik. Neked viszont 6 óráig kell elküldeni az üzenetet. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ebben legyen benne a meccs végeredménye. No persze a 90 perc utáni végeredmény. És ha úgy gondolod, hogy ez döntetlen, akkor írd oda a tovább jutót is. A helyesen tippelők közül holnap délelőtt sorsolunk majd, tudjátok, ez így van mindig. A fődíjat pedig hétfőn délelőtt dobjuk majd oda annak, aki szerencsés lesz. No, egyszerű, ugye? Mutatom a nyereményeket, figyú!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk! A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Jó játékot hozzá, és még jobb dalokat, itt lesz a Coldplay, jön Tiesto, az ellenfogó nagy klasszikját is megkapjátok, a The Weeknd és Swedish House Mafia közös, egyből a kereskedelmi szünet után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620-474-2464-es vagy a 34-305-222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termékei

Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love volt a tiétek. Csak slágerek közt küldtem, ez a forrás, benne pedig a 4 órás magazinműsor egészen 2 óráig. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy, ígértem bulvár csokrot, na neztek, a Coldplay a terítéken. A legfrissebb hírek szerint ők lesznek az idei FIFA világbajnokság hivatalos döntőjének félidei showján a fellépői. Ezt ugye július 19-én rendezik majd New Yorkban a New Jersey stadionban. Na és kavaszkodjatok meg, nem egyedül lépnek színpadra, olyan elképesztő szárokat rántottak maguk mellé, mint Madonna, Shakira, Justin Bieber és a K-pop királyai, a BTS. Nos, ez a 11 perces giga produkció nem csak a futballról szól majd, hanem jótékonysági nemes célt is szolgál, a bevétellel a gyerekek oktatását támogatják világszerte. Na mi ez, ha nem a legforróbb nyári szenzáció, ugye? No és ha ez nem lenne elég, a kulisszák mögül az is kiszivárgott, hogy ugye az egy évvel ezelőtti híret Kiss Cam, Baki főhősnője, a tech cégvezérrel lebukott Christian Cabot épp a napokban nyilatkozta, hogy végre túllépett a botrányon, újra kész randizni, és készen áll a szerelemre. Na, jöhet az új Coldplay koncert, aztán újra kiszkamozni, hölgyem. Bulvár csokor, benne a Coldplay, mindjárt Robin Schulz Alidával, jön a halott pénz, itt pedig Inna Máris Matomával. Az újdonság repül a Dream Out Loud.

Kongsféle, don't you know, itt a forráson az első órát zártam a koktélban. Jön Andi, na legfrissebbekkel, aztán nyitom a másodikat, a The Superman Lovers és Van Republic közösen. Milyen lesz a Starlight?

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Azbeszt térképet indította a Greenpeace, megdőlt a hajnali hideg rekord a mai napon. Irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Komáromi Könyvtár. Itt Talár Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintett lakosság tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. Mint írták, a térkép megjeleníti a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat a helyszíneket is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági bejelentéseket, az igazolt szennyezésekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Az előzetes adatok alapján ma hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hideg rekord. A Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Szíkszón 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. A korábbi csúcs 4,3 fok volt, amit még 1962-ben mértek Csákváron. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalommal július 10-én pénteken 18 órától Hausleitner Franciska olvas fel, akit Pető Marcell csellójátéka kísér. És végül sport. Antal Dávid aranyérmet szerzett 200 méter pillangón az úszók ifjúsági Európa bajnokságán Münchenben. Az esemény honlapja szerint a korosztályos kontinens viadal szerdai napján a 17 éves nyírbátori tehetség 1 perc 57 másodperc 40 század másodperccel a teljes mezőnyt nagy fölénnyel maga mögé utasítva diadalmaskodott, egyszer mind megvédve e számban a tavalyi EB-n szerzett címét. A müncheni Európa bajnokság keddi nyitónapján a tatabányai Jakül Vivien ezüstérmet érdemelt ki a 400 méteres vegyes úszásban.
0: Időjárás.
1: Ma a változóan felhős napos időszakok váltakoznak, majd esőt vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Hallihó, ez már a második, jól számoltam, ugye? Matek tanár büszke lenne. Koktél 4 órában kevés Gyuma, jó sok zene, mindez Tamással, a Bulvárcsokor is érkezik természetesen, benne pedig Selena Gomez, meg a foci VB játék. Hú, de izgi! Jön az It's Everything, Hazir, Jazz, Glyn, és persze kezdésként a Superman Lovers és One Republic közös Starlight!

Az It's Everything és az Upside Down volt a tiétek a tavalyi ebből hoztam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, na meg Tamással. Foci VB játék mindjárt érkezik. Részleteket megtudtok. Na és persze Selena Gomezről is regélek, mert hogy ő a bulvár csokorban benne. Ne utánozz másokat, hanem fedezd fel egyéniségedet és légy önmagad. Ez a kínai közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. No és a hétvégére szeretnék neked programot ajánlani, ugyanis szombaton 2 és 6 óra között a komáromi VF strandon leszünk. Abban a 4 órában élő DJ-szettel találkozol, játékokkal, érdekességekkel, viccességekkel, jó hangulattal és meleggel. Úgyhogy csobbanj velünk nyugodtan, mindezt át mondom, szombaton 2 és 6 óra között délután, nem hajnalban. A helyszín Komárom VF strand. DJ Antoine mindjárt, itt lesz a Bella Vida, Sophie Ellis Baxter is énekel, Dr. Béres pedig Radics Gigivel hoz.

0: DJ Antoine és Mad Mark, a Bella Vida volt a tiétek kereken 13 évvel ezelőttről. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Tehetett 2-ig Franciaország, Marokkó. A meccs este 10-kor kezdődik, neked viszont 6 óráig kell megtippelned ennek végeredményét. Na persze a rendes játékidős végeredményre gondolunk. Ha ez szerinted döntetlen, akkor licci egy továbbjutót is írjál, mert hogy egyenes kieséses a szakasz. Úgyhogy hosszabbítás és persze akár 11-es párba is lehetséges. 0620-97-8-97-8-5-ös a számom. Holnap délelőtt kiderül, hogy ki lesz a mai nyertes. A fődíjat pedig majd 13-án jövő héten hétfőn sorsoljuk. De hogy mi a fődíj és mi a napi nyeremény, ezt mutatom már is.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Jó játékot hozzá, Dash Young Fly-jal, álljájó, Lisa, no meg el is a kész, nagy kedvenc, 2020-ból itt az Underdog!

Dash Young Fly, és persze, hogy a pakisztáni popó. Ilyenkor ugrik be a párom, aki mindig azt mondja, hogy nekem popóm van. Oké, értem, de nem pakisztáni. De a dal arról szólt, ez a koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás, köszi, hogy itt vagy. A bulvár csokorban repítem már is Selena Gomez-t. Rajongók, kapaszkodjatok, friss, ropogós, hollywoodi csámcsogások. Ugye nem árulok el újdonságot, hogy július 3-án végre oltár elé állt Taylor Swift és Travis Kelce. Tették mindezt a New York-i Madison Square Gardenben. No, és ki volt a legfőbb támasz a hölgynek? Sőt, a hírek szerint az első számú koszorús lánya. Hát persze, hogy az 1000 éves legjobb barátnője Selena Gomez. No, nem bízta véletlen arra a csillogást. A próba vacsorára egy elképesztő dögös fekete ruhába érkezett, amit nem kevesebb, mint 40 000 dollár értékű gyémánt ékszerrel dobott fel. A pletykák szerint Selena persze nem egyedül élvezte a luxus partit. Férje Benny Blanco végig mellett

Költői túlzás. Neked mikor lesz a koszorús lányod, Selena Gomez? Költői volt ez is. A bulvár csokor, benne pedig a hölgy. Jojo mindjárt Wiz Khalifával, Martin Garrix is érkezhet. Sőt, érkezik is. Itt pedig a hölgy, akiről az imént reggeltem. Selena Gomez, csak slágerek közt repít, amit

0: Flagman, yes?
1: And?
0: Igen, és Ariana Grande-vel lezártam a második órát a Cocktailban. Jövünk már is a legfrissebbekkel. Érkezik Andi, aztán a Wachowski Live. Mutatom, milyen lesz a Miss California.

Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok. A digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak is. Posztumusz feltételes kegyelemben részesítette a király az Angliában kivégzett utolsó női elítéltet. Ma a Tárkányban várják a véradókat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. A digitális detoxikálás csökkenti a szorongás szintet és lehetőséget ad a valódi mély emberi kapcsolódásokra, miközben az online világtól való időnkénti elszakadással mérsékelhető a telefon miatti mellőzés, az úgynevezett fabbing jelensége is, hívta fel a figyelmet Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa az egyetem szerdai közleményében. Papp Zsuzsanna kiemeli, bár a digitalizáció nélkül a modern társadalmakban ma már nehéz létezni, a túlzott digitális összefonódás változásokat idéz elő a pszichében és a társas kapcsolatokban. A szakember szerint nem az jelent problémát, ha az online világ a valódi mellett van jelen az életünkben, hanem az, hogy a túlzott digitalizáció miatt sose vagyunk igazán ott, ahol éppen vagyunk. A pszichológus kiemeli, a kutatások szerint azok a családok és párkapcsolatok, ahol kijelölt telefonmentes időszakok vannak, kimutathatóan boldogabbak. Posztumusz feltételes kegyelemben részesítette 3. Károly király Ruth Ellis-t, az Angliában kivégzett utolsó női elítéltet. A szerdán kihirdetett döntéssel a brit kriminalisztika egyik leghírhedtebb és leghevesebben vitatott igazságszolgáltatási ügyének végére került pont. Ruth Ellis 1955. április 10-én húsvét vasárnapján Londonban a nyílt utcán pisztollyal agyonlőtte szeretőjét David Blakely-t, aki előzőleg többször súlyosan bántalmazta őt. A 28 éves Ellis a londoni központi büntetőbíró a bíróság esküdtszéke 1955. június 20-án alig 20 percnyi mérlegelés után bűnösnek nyilvánította. Az eljáró bírónak az akkori angol büntető jogszabályok alapján nem is volt egyéb választása, mint a halálos ítélet kimondása. Az ítélet hatalmas felháborodást keltett országszerte, különösen azért, mert Ruth Ellisnek 2 kisgyermeke volt, és a közmegítélés szerint az esküdtszék figyelmen kívül hagyta, hogy a nőt milyen súlyos bántalmazások érték. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 15 óra 30 és 17 óra között a Tárkányi Művelődési Házban nyújthatják karjukat. És végül sport. Bujdosó Zoltán minden idők legjobb magyar férfi egyéni helyezésével 4. lett sprintben a genovai tájfutó világbajnokságon. A számot a norvég Kasper Fosser nyerte, 2. a francia Wilhelm Zserov, 3. a finn Tuomas Heikkilä lett.
0: Időjárás.
1: Ma a változóan felhős napos időszakok váltakoznak, majd esőt vármegyénkben nem jósolnak, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Még a 3. órában is. Sziasztok! 4 órás ez a koktél, kevés dumával, jó sok zenével, és persze, hogy Tamással. A Mark Ronson nevű úr érkezik a Bulvár Csokorban, jön a foci VB játék, no meg a Buenos Morgan visszatekintő is. Addig Disturb, Valmar, The Chainsmokers, no és a Wachowski Live. Kezd már is a Miss California. Rádióz velem!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: Sound of Silence feldolgozásával jelentkeztem 2 évvel ezelőttről. Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Buenos Morgan visszatekintő. Ebben az órában már tudja, hogy érkezik. Szóvic csütörtök volt, úgyhogy 1-2 szóvicet biztos, hogy hozok. Jön Mark Ronson is a Bulvár Csókorban, most pedig focizzunk. Focicipőt fel, mezeket is, mindent. Bár lehet mesztelenül is. Nem izgibb, hölgyeim, megnézzük pucéran a Franciaország-Marokkó meccset. Na, nem mi vagyunk pucéran, hanem a focisták. Tetszene mi? Gondoltam. No, de mesztelenkedés helyett inkább küldjétek el 6 óráig ennek végeredményét. Mit tippeltek, mennyi lesz a rendes játékidős eredmény? Ha esetleg döntetlenre gondoltok, akkor viszont kérem szépen a továbbjutó nevét is, és persze a tiéteket is. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Mondom még egyszer, egészen 6 óráig Franciaország-Marokkó. Amúgy 10-kor kezdődik a mérkőzés. És hogy mit nyerhetsz? Mutatom!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Jó játékot hozzá, szurkolok!

Forrás Rádió. Mindig veled.

Anya Grace, és persze, hogy a Strangers volt a tiétek. 2 évvel ezelőttről szállítottam. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. Buenos Morgan visszatekintőt hozok mindjárt, most azonban a Bulvár Csokor, benne pedig Mark Ronson. Az úr megint megcsinálta a fesztivál szezon eddigi legnagyobb durranását. A célpont Svájc, Montreux Jazz Festival. Ray indította el a legendás bulit egy elképesztő koncerten, de aztán váratlanul Mark Ronson is besétált a színpadra. No, nem csak azért jött, hogy integessen, gitárját felkapva csatlakozott a dívához, és a tömeggel együtt zúzták el a közös megaslágerüket, a Suzanne-t. Majd aztán rátettek még egy lapáttal, és felrobbantották a házat az elmaradhatatlan Atom Funk-kal is. No, és ha nem lett volna elég esetleg a luxus élményből, a színpadon még Alicia Keys is feltűnt egy duetre, a kulisszák mögötti pletykák szerint az exkluzív VIP partin pedig már arról suttogtak, hogy Ronson valami egészen új titkos kollabon töri a fejét a két énekesnővel. Egy jó hír a végére, Mark ugye 2 biceps inszalagját is elszakította egy balesetben, férkézzel próbált megmozdítani egy dögnehéz színpadi hangfalat. Mark, ne már! Na, a lényeg, ebből már teljesen felépült. Úgyhogy énekelni is tud, fog is. Fast Boy, mindjárt jön a The Killers, elsőként pedig ő, Mark Ronson, mellette Anderson Paak. A dal a Then There We Two. And Then There We Two.

0: Voidno és T.I. persze. Az EU is volt a tiétek, ez a koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, előttem pedig mindig a Buenos Morgan pörög, nem feleditek, ugye? Ahogy felednétek már. Alapesetben Ádám és Roland, viszont most a Róli szabadságát tölti, úgyhogy Ádám Andival hozott egy olyan beszélgetést, szóvicceztek. Hú, érdemes meghallgatni, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Csütörtök, szóvic, csütörtök. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ez SMS-ben hozzájárult. Hát annyit csak, hogy a neveteket nem fogom elmondani, hogy délután még a szemébe tudjatok nézni a családotoknak, szóval nem kell emiatt aggódnotok, nem kell emiatt izgulnotok egy pillanatig sem. Borzalmas lesz, túléljük, és akkor utána már tényleg jön a hétvégi hangulat. A legkeményebb hallgatóink azok, akik ezt a blokkot is teljes mértékben túlélik és tudják élvezni is. Úgyhogy készüljetek. Az első, ez egy nagyon életből vett és életszerű szituáció lesz, amit most itt vázolok. Ezeket szeretem legjobban az ilyen vicceknél, szóvicceknél. Mit mond a gerincferdüléses vízi sportoló? Erre mondjuk van egy alternatív megoldásom, hogy au, de nem. Tehát mit mond a gerincferdüléses vízi sportoló? A szörf eláll a hátamon. Na, szép, nem? Hogy hívják az eltűnt kínait? De nem túl piszik. Nincsen. Hogy hívják a részeg görög taxisofőrt? Ezt ki lehet találni, Roland itt lenne, ezt kitalálná. Metaxi! Következőt imádom. Tükör tojásra rajzoltam egy smiley-t. Mi az? Na mi? Kaján vigyor. Tényleg bocsánat, tényleg elnézést kérek mindenkitől. Na mindegy. A következő vicc, amivel zárom a blokkot, az 2021-től már annyira nem aktuális, de ettől még nekem nagyon tetszett, és akkor szerintem ennek szellemiségében ezt a rovatot most lefejezem, aztán nem sokára Andival folytatjuk. Miért van Németországban kancellár? Na miért? Mert kell. Érted?
1: Buenos Morgan! Mindegy!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Zártam a harmadik órát Mark Aimbordalával, ez volt a Closer to Me, itt a forrás hallgatód, ez a koktél, kevés duma, jó sok zene Tamással. Jön Kitty, a legfrissebbekkel, ő a délutános hírszerkesztő, aztán Robin Schulz és Klavs, ilyen lesz az Old Friend.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitálok.
3: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: Mihály, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Indul a szabadtéri szezon. A Monostori erőt Klapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 1 óra, szép napot kívánok! Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Forgalomcsillapítás készül a Bánki Donát utcában, Oroszlányban. Pekingben másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a heves esőzések miatt. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Forgalomcsillapító küszöb és kiemelt gyalogátkelőhely épül a Bánki Donát utcában, Oroszlányban. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani, a beruházás várhatóan július végéig elkészül. A munkálatok az úttest teljes szélességét érintik, ezért a Dózsa-György utca kereszteződésénél, valamint a Havasi Márton utcánál Zsák utca jelzőtáblákat helyeztek ki. A forgalomkorlátozás mellett a parkoló, valamint a tömbök közötti garázsok továbbra is megközelíthetők. Az érintett szakaszon közlekedőktől türelmet és fokozott figyelmet kérnek. A nyári aratási munkák haladtával az autósok is több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján. A kresszváltozás.hu oldalon megjegyezték, hogy a munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyon méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. Rámutattak, hogy a mezőgazdasági járművel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kressz nem tiltja. Másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el ma Peking önkormányzata a péntekre várható heves esőzések miatt. A meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a figyelmeztetéseket, lehetőség szerint halasszák el a nem feltétlenül szükséges utazásokat, és kerüljék a veszélyes területeket. A munkáltatókat arra kérték, hogy a körülményekhez igazítsák a munkarendet, lehetőség szerint tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést, és függesszék fel a veszélyes kültéri munkálatokat. És végül sport, a föld legnépesebb országa, India megerősítette, hogy szeretne otthont adni a 2036-os nyári olimpiának. Narendra Modi miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a közel 1,5 milliárd lakosú ázsiai nagyhatalom bízik benne, hogy megfelel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megújult kiválasztási folyamatának, és a múlt hónapban bejelentett irányelvek alapján halad tovább az előkészületekkel. India több városban bonyolítaná le az olimpiát, a központ Ahmedabad lenne, de a cél az, hogy országos mozgalommá váljon az olimpia. A NOP 2029 közepén dönt a 2036-os nyári olimpia helyszínéről.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, csapadék nem valószínű a térségben, az északnyugati szél sokfelé élénk erős lehet, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Az utolsó órában is sziasztok. Ez a Koktél kevés dumával, jó sok zenével, foci VB játékkal, G-Easy-vel, a Bulvár Csokorban, és persze jó dalokkal. Ilyen lesz a Lost Frequencies és The Temper Trap közös, jön a Black Eyed Peas nóta, Moby, és persze Robin Schulz a Klausszal. Érkezik az Old Friend, én Tamás. Rádiózz velem!

Frequencies, valamint Amber Trap közöst hoztam el nektek. Ez volt a Sweet Disposition, a tavalyi évből érkezett koktél, kevés dumával, jó sok zenével, kettőig töltjük együtt az időt. Ebbe az órában még tuti belefér egy bulvár csokor, benne pedig G-Eazy. Tudjátok, a srác, aki egykor Anhalzival is együtt volt, most már ki tudja, lehet, hogy éppen erről szól a bulvár csokor. No, hozom nem sokára, előtte viszont mindenképpen foglalkozunk, hát persze, hogy a futball VB játékkal, és foglalkozom most a szombati nappal, mert hogy ne felejtjétek, 2 nap múlva hétvégén kint leszünk Komáromban a VF Strandon. 2 órakor érkezünk, egészen 6 óráig jöhettek oda hozzánk, játszani fogunk, élő DJ-szettel találkoztok, majd meleget viszünk, nyugi, a puttonyongba benne lesz, és minden mellett ajándékokat is, és mint mondtam, sok-sok jó játékot. De mindezt át szombaton várunk tehát benneteket 2-kor a Komáromi VF-en. A futball VB játék pedig jó dolog után vár téged. Maitre Gims mindjárt, Benson Boone, Király Viktor pedig Curtis-szel hozz el a rossz lányokat. Urak, figyelj, elérkeznek, csak slágerek közt hozom.

0: Metro Games itt a Forráson 8 évvel ezelőttről. Itt volt a Line, te a koktélt hallgatott, köszönöm, hogy velem tartasz. Egészen kettőig teheted. Franciaország, Marokkó. Ennek a mesének a végeredményét 6 óráig kell megtippelned, a rendes játékidős végeredményre gondolok. Ha esetleg úgy gondolod, hogy ez döntetlen, akkor viszont légy küldj nekünk egy továbbjutót is. 0-20-97-8-94-85-ös a számom. Ide tudod küldeni, mondom még egyszer, 6 óráig, úgyhogy Bálint Lackó is fogadja majd az üzeneteket. Megnéztem azokat, amiket már küldtetek. Hát, úgy látszik, hogy Franciaország felé dől a mérleg. Őket hozzátok ki győztesnek. Hát, hogy így lesz, ez kiderül majd. Most csak ötletet adtam. Hát, ha tényleg így lesz. De ha nem, akkor bocsi, nem én mondtam, ti írtátok. Na, mutatom azt is, hogy mit nyerettek íme.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Jó játékot hozzá! Leoni Gizivel mindjárt itt lesz Bella Perch, szia is! No meg Tones and I, a szokásosat hozza, ilyen lesz a kereskedelmi szünet.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Leoni és Jó G-Eazy csak slágerek közrepült feléd. Ez volt a Rock and Roll. Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és még bulvárcsokor is ebben az órában. Hivatalosan is robbant a hír, G-Eazy, valamint Logic bejelentették a gigantikus közös koncert sorozatukat. Ez a The Endless Summer Tour Part 2. A két szupersztár napra pontosan 10 év után hajlandó újra egy buszra szállni. Ráadásul a pletykák szerint a turnéhoz vendégként csatlakozó Juicy G lesz a felelős azért, hogy az egykori ego csaták ne lángoljanak fel újra a backstage-ben. A 23 várost érintő észak-amerikai menetelés egyébként szeptember 15-én startol majd el Kansas City-ben, és a szakma már most az év legjövedelmezőbb hip-hop buliaként emlegeti. Nos, úgy látszik, hogy a Young Gerald korszaknak vége, és a rapper érettebben, de ugyanolyan éhesen veti bele magát a bizniszbe, na és a turnékba. Reméljük így lesz, a bulvár csokorban tehát G-Eazy, aki az imént Leonival közösködött. Mindjárt Mary Froze, itt lesz Dr. Béres T. Dennyvel és Monkeynekkel, Alice Merton pedig most, No Roots, így adom, csak slágerek közt a tiéd.

Danny Froze és Jojo Momento csak slágerek közt repítettem. Ezzel zártam ezt az órát, sőt magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 4 órában Tamást és a magazin műsort hallottad kevés dumával, jó sok zenével. Fogod, holnap is érkezem 10-kor, akkor lesz az utolsó futball VB-s játék, és persze zárjuk a hetet. Viszont szombaton ne feledd, 2 és 6 között kint leszünk Komáromban a VFL. Mi a folytatás ma? Mondom ám, Bálint Lackó a délutáni csúccsal az utak hírei megsvékelve jó dalokkal, 6-ra érkezem a netes kedvencekkel, no meg DJ Major Gabe-bel, mert hisz a Light Session 2 órájában ma őt kapjátok. Na csáó, csáó mindenkinek, sziasztok! Enrique Iglesias és Pitbull kezd, ilyen lesz a Támó BM. Én holnap győzzem!

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
4: Hozzék ura újra Magyarországon! Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad közös koncertet a világhírű tenor Szamosi Szabolcs orgona művésszel. Felejthetetlen este. Jegyek a filharmonia.hu-n.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Jövő héten szavazhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Elkészült a civilek klímatörvény javaslata, meghalt Bonnie Tyler. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. 2 napos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. Közel 1 éves előkészítő munkát követően elkészült a civil klímatörvény javaslat, amelynek kidolgozásában 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő vett részt. A dokumentumot átadják a kormánynak, közölte Baranyai Gábor jogász, a tervezet kodifikációjának a vezetője a javaslat sajtótájékoztatón tartott bemutatóján. A klímaváltozás nem önálló környezetpolitikai kérdés, hanem egy összetett civilizációs válság lenyomata, ezért kezeléséhez széles hatályú fenntarthatósági kerettörvényre van szükség, fogalmazott. A kezdeményezés előzménye, hogy az Alkotmánybíróság 2025 nyarán kimondta, a jelenlegi klímaszabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az éghajlatváltozás hatásaival szemben, ezért új szabályozás megalkotására kötelezte az országgyűlést 2026. június végi határidővel. Meghalt Bonnie Tyler, walesi rock énekesnő, 75 éves volt, írja a BBC. A népszerű énekes olyan világslágerekkel írta be magát a popzene történetébe, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero és az It's a Heartache. A közlemény szerint az énekesnő tegnap éjjel váratlanul hunyt el egy portugáliai kórházban. A legendás walesi énekesnő májusban esett át egy sürgősségi bélműtéten Portugáliában, orvosai pedig mesterséges kómába helyezték őt a gyorsabb felépülés érdekében. A kómából június közepén ébredt fel, állapota azonban már akkor is olyan súlyos volt, hogy stábja minden koncertjét lemondta az évre. Tűz és víz címmel nyílt meg Juhász Attila fotóművész kiállítása Majkon. Az érdeklődőket a Majki Műemlék Együttesben várják. A tárlat július 24-éig látogatható, amelyhez nem kell külön belépőjegyet vásárolni.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, csapadék nem valószínű a térségben. Az északnyugati szél sokfelé élénk erős lehet. 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszönöm szépen az információkat, és egyben sok szeretettel köszöntelek benneteket. Igen, ez a délutáni csúcs éppen csütörtökön. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben a délutánban is rengeteg érdekességet lehettek fel. A foci VB játékunk ugye folytatódik, mert ma már megint lesz meccs, és természetesen hozom mellé az érdekességeket. Erik Iglesiasszal és Pitbullal indítunk, itt van a Tamo Bien.
3: About hell, when I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután kettő.

0: Hamarosan a tippjátékunkat egy picit részletesebben ábrázolom nektek, viszont még mielőtt erre sor kerülne, egy kicsit visszatekintünk Buenos Morgan pillanatokra. Ebben az esetben például szóba kerül a 72 órás szabály.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na nézzük, ti hogy vagytok ezzel, 0620 978 975. Itt Zoli írja, hogy nálunk a 72 órás szabály úgy működik, hogy 3 napig csak keressük, melyik bőrönbe került a naptej. De ez tipikus. Ez tipikus, és abban a kis, baromi kicsi szállodaszobában, úgyhogy egy bőrönnyi cuccot vittél, úgyis el tudsz valamit hagyni annyira, hogy ne találd meg a nyaralás végéig.
3: Igen. Vagy ott hagysz valamit, ugye? Még az a másik kedvencem.
2: Bár mondjuk szerintem ti nők ezt a pakolás dolgot, ezt túl misztifikáljátok, tehát hogy nekem tényleg annyi, hogy ezt ilyen fél órában összecsapom, amit lehet, aztán megoldom az életet.
3: Igen, de amikor meg szükségetek van valamire, akkor mégiscsak a női bőröndből kerül elő, mert ugye ott minden van.
2: Nyilván.
3: Ti elmentek váltás, 3 váltás, pólóval, 3 váltás gatyával, és ennyi, azt hiszitek, hogy akkor itt...
2: kell egy bikini vagy egy hajkefe, akkor egyből nyilván, persze. De hogy amúgy nekem volt olyan ismerősöm is, aki mindig vitt vasalót nyaralásra. Na, az,
3: ja, hát
2: az
3: azt kegyetlen. Na, azt nem értem. Én se.
2: Akkor igen. Mi van itt még? Igen. Bea írja, én az első napon, mert én összerakom, mert itt nem minden betű stimmel, csak a büfét és a medencét fedezem fel, a kultúra megvár másnapig.
3: Én azt a második és harmadik napon is amúgy. Mondjuk ez amúgy... igaza van. Ez tényleg...
2: Ja, és itt a kedvencem Lacitól. A feleségem szerint pihenni mentünk, én meg már reggel 7-kor úti tervet rajzolok, aztán persze én alszom el először a napágyon. Szép, Laci, ismerős a szitu. Ez is érdekes, mikor a pár egyik fele nagyon-nagyon menne, aha, a másik meg csak pihenni akar, és akkor itt hogyan születnek meg a kompromisszumok? Hál' Isten, ez nálunk így egybe jött ki, tehát hogy mi mind a ketten döglősök vagyunk, ilyenkor nyaralunk.
3: Aha, ja, nekem a barátnőm szokott kiakadni, de hogy én vagyok ez a... ezt is megnézzük, azt is megnézzük, megyünk, és akkor, de ez nem, nincs olyan messze, tudod, és akkor sétálunk 20 kilométert, és akkor hogy látom a fejem, hogy mindjárt megöllek.
2: És nagyjából tudod, hogy meddig tudod feszíteni a dolgot, nem?
3: Nagyjából igen, most már azért megtanultam. De most már azt mondta egyébként, hogy ha nem megyünk, most már pihenünk, nem izé megyünk állandóan.
2: Na, jó. Szerintem kéne neked egy ilyen kilométer limit. Tehát, hogy megszabni, hogy egy nap 10 kilométert mehetsz, ami abba belefér,
3: ahova
2: annyi alatt eljutsz, az úgy oké, azon felül meg ennyi volt.
3: Na jó, de ha már eleve 40 kilométerre van valami. Jó. Az adott helytől.
2: 72 órás, akkor jó ötlet, hülyeség. Szerintem a lassuljunk le, hogyha olyan típusuk vagyunk, mint én, az jó ötlet. Uh-huh. A 72 órát egy kicsit sok hallom.
3: A 72 szerintem se kell. Az a másfél nap szerintem maximum.
2: Jó, rohanjátok le a svéd asztalt, fürödjetek a medencében, foglaljatok be minden napozó ágyat, vegyétek el a szomszéd naptejét, és hogyha pénzt láttok a földön, a tiétek.
1: Buenos Morgan! Minden

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Komárom. Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

Válasz Ombritája itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, és természetesen, ahogy ígértem nektek, a VB játékunkkal is foglalkozunk, mert hogy ma már van meccs, és így tehát ti is tudtok tippelni. A mérkőzés pedig nem más, mint egy elképesztően nagyon-nagyon-nagyon jó hangulatú, hát szerintem kicsit tán izgalmasabb összecsapás, de hogy azért nézzük meg, hogy miről van szó egész pontosan. Tehát a mai nap mérkőzése Franciaország-Marokkó, és hát ez tényleg egy egész izgalmas meccsnek ígérkezik, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom már, mert tényleg két nagyon erős csapat csap össze. Hogy Franciaország vagy Marokkó jöjjte tovább, és hogy milyen arányban, az persze ti megtippelhetitek. Cserébe pedig egy napi nyereményt felajánlunk, a Haggis Darts jóvoltából 4 órányi dartozást nyerhettek családdal, barátokkal, ahogy azt is szeretnétek. Illetve van egy fődíjunk is, természetesen, ahogy azt megszokhattátok minden ilyen játék során, így tehát a mai napon is, hogyha valaki helyesen tippel, és mondjuk többször több meccs alkalmával teszi ezt, tehát nem egy meccsre fogad sokat, mert azt nem szabad, hanem nem egy meccset tett meg, hanem nagyon sokat, tehát mondjuk a tegnap előttit, vagy éppenséggel az azelőttit, meg az azelőttit, meg azelőttit, bla bla bla bla, annak nagy esélye van megnyerni a fődíjunkat, ami wellness hétvégét jelent 2 főre, 3 nap 2 éjszaka időtartamra félpanziós ellátással, a Duna Residence felajánlásával ezt lehet megnyerni, tehát sok sikert mindenkinek, a következőkben pedig hozok slágereket, most éppen Zalán Larssonnal, a hölgy Svédországból a Pretty Ugly-t hozza el.

Molly és Silent Teddy, valamint a Shake It to the Max itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Hírek és információk hamarosan érkeznek, viszont addig még van időnk zenélni. Hazai kedvencek közül például pont ilyen Palvin, mármint nem a Barbie, aki Palvin Barbie, hanem természetesen Valmar és Manuel közöse. Tehát a dal a Palvin érkezik.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ez az óra ugyan leketyeget, de jön a következő hírek, információk, s aztán innen folytatjuk majd, mégpedig Kesával és Tipénnel jön a Yippie-ki-yay, mutatom.
2: Megkérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634-325-325.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. A kormány csaknem 26 milliárd forintot fizet a távhőkasszába. A NAV felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Országszerte több mint 1500 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva csütörtökön. A kormány szóvívő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a TÁV hőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét azok lezárultával nyilvánosságra hozza, jelezték. Országszerte több mint 1500 gyermeket táboroztat a büntetés végrehajtás, amely központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók gyerekeinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága az MTI-vel. A közlemény szerint 2026-ban összesen 585 BV-s gyermek nyári felügyeletét lehetővé tevő táborok nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek, miközben tovább erősítik a szervezett családbarát szemléletét. Kifejtették, hogy a kínálat rendkívül sokszínű. A gyerekek kipróbálhatják többek között a falmászást, a pingpongot, a teniszt és a labdarúgást, részt vehetnek természetismereti foglalkozásokon, de a számháború, a sorversenyek és az esti közösségi élmények is népszerűek. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete számít az önkéntes véradók segítségére. A mai napon Tárkányban, a művelődési házban nyújthatjuk karunkat 3:30-tól egészen 5 óráig, valamint a holnapi napon délután 2 órától 6 óráig, tehát Kertvárosban, a 3. Béla iskolában. Tudják, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon már több órára kisüt a nap, nyugat felől estére egyre nagyobb területen csökken a csapadék esélye, a szél helyenként felerősödhet. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Pénteken már országszerte több napsütés várható, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. 28 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak, a Forrás Rádiót és benne természetesen most is a délutáni csúcsot hallgatjátok, amelyben természetesen most is slágerekkel, VB játékkal, érdekességekkel és sok minden mással, na meg nagyon-nagyon sok slágerrel folytatjuk. Kessával és Tippénnel pedig már is indítunk, ahogy ígértem. Itt van a Yippie-ki-yay!

hogy délutánod olyan, mint egy hétfő reggel. Bálint Lászlóval jobb lesz. Ez a délutáni csúcs. Csak slágerek, csak pozitívan.

Halott pénz, Beringer és Onodi itt a Forrás Rádióban, ez a Máshol című dal volt, viszont nektek nem kell máshova menni. Ha tippelni szeretnétek, VB játékunkban ezúttal Franciaország és Marokkó összecsapását tippelhetitek meg. Ha pedig jól tippeltek, akkor nyerhettek egy napi nyereményt. Haggis Darts, ez a napi nyereményünk. Itt 4 órát dartozhattok a családdal vagy barátokkal. A fődíj pedig egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással, a Duna Residence felajánlásával. Emellett pedig ugye nyilván el kell mondanom azt is, hogyha döntetlen eredményre tippeltek, mert simán lehet döntetlen, akkor azt írjátok meg, hogy mely csapat jut tovább, tehát ne csak a döntetlen eredményt, hanem magát a továbbjutót is írjátok meg mindenképpen. Sok szerencsét és sok sikert mindenkinek. Zénel és a Die For Me-vel pedig már is folytatjuk, ez egy újdonság az idei esztendőből természetesen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Komárom. Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda. Hozzék ura újra Magyarországon! Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad közös koncertet a világhírű tenor Szamosi Szabolcs orgona művésszel. Felejthetetlen este. Jegyek a filharmonia.hu-n.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ha érdekességekre vágytok, akkor jó helyen vagytok, ugyanis érkezik némi plusz sztár info. A következőkben pedig hát Charlize Theront láthatjátok, vagyis hát igen. Szóval, hogy a lényeg, hogy Charlize Theron arról posztolt, hogy mi történt az Odüsszeia nagy premierjét követően. STI nélküli mindössze egy pár fülbe valóban pózolt. A színésznő arról rakott ki képet, mi történt, miután a reflektorfényt felváltotta a szobája magánya. A híresség a kollégáival együtt ugyanis az Odüsszeia londoni premierjén vett részt, a csillogást és az elegáns STI ruhát pedig rövidesen lecserélte a kényelmes ágyára. Theron Calypsót alakítja a filmben, aki a történet szerint befogadja a hajótörés szenvedett Odüsszeuszt, akibe a gyógyulás során beleszeret, de hiába ajánl neki örök életet, Odüsszeusz hazavágyik a feleségéhez és a fiához. Július 16 a premier, nem kell már sokáig várni, ha éppen kíváncsiak vagytok. Itt a Forrás Rádióban pedig már is suhanunk tovább, természetesen csak slágerekkel.

kiváló muzsikák, mind ez csak itt a Forrás Rádióban slágerek között, ti pedig továbbra is ezeket kapjátok. Mama, jó ég, hát Jonas Blue és William Sinch közöse 2017-ben óriásit szakított. A Jonas Brothers-ről pedig nem is beszélve. A No Time to Talk, hiszen 2025-ös lét ellenére is nagyon-nagyon nagyot aratott, a tavalyi esztendő egyik sláger szerzeménye, és szerintem mind a mai napig jól szól, bár azt valljuk be őszintén, hogy sok idő nem telt el azóta. Hamarosan a hírek és az információk is felcsendülnek, úgyhogy van addig időnk még, de előtte, ahogy mondtam, No Time to Talk. Ez a Jonas

0: óra végén járva pedig természetesen hozzuk nektek továbbra is a fontos információkat, úgyhogy most ezekkel megyünk tovább. De természetesen mit sem ér egy óra végi ajánló nélkül a hírek információk felkonfja, úgyhogy a Kamrad és a Szolgut féle részletet már is megkapjátok, már csak azért is, mert teljesben is érkezik a hírek után. Mutatom!
1: Sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Egy év türelmi időt adnak az e-beutalók kötelező használatára. Nyáron is zajlanak az M1-es autópálya munkálatai. Új vasútfejlesztés előkészítése kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Nyáron is zajlanak az M1-es autópálya fejlesztési bővítési munkálatai. Fontos, hogy ne rutinból vezessünk és tartsuk be a szabályokat, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergomvár megyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Tervezzük meg előre az utunkat, még akkor is, hogyha egy adott autópálya szakasz nap mint nap használunk, hiszen a bővítési munkálatok is napról napra változhatnak. Az MKIF-nek a Facebook oldalán mindenképpen érdemes előre tájékozódni, hogy hol milyen munkálatok zajlanak, nagyon körültekintőnek kell lenni. A követési távolságot növelni kell ebben az időszakban olyan útszakaszokon, ahol felújítási munkák zajlanak. Nagyon fontos, hogy ne terelje el semmi a figyelmünket a vezetésről. Egy olyan útszakaszon, ahol éppen felújítási munkálatok zajlódnak, nagyon hamar fel tud torlódni a kocsisor, meg is állhat a kocsisor és nagy sebességnél. Nem biztos, hogy időben tudunk reagálni, hogyha nem tartunk megfelelő követési távolságot. Tehát ez nagyon fontos, hogy tervezzük meg az utunkat, és legyünk nagyon körültekintőek a vezetés során.
1: A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő csütörtökön. Köböl Anita a sajtótájékoztatón emlékeztetett, 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, ezt részesítik előnyben, és számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség, közölte. Elmondta azonban, 2026. júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány szerdán arról döntött, hogy 2027. augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díját, vagyis egy év türelmi időt ad, közölte. Megjegyezte, ezt a kormányzati döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátják. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában emlékeztetett, az elmúlt csak nem 20 évben a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek pótlása indulhat el.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon már több órára kisüt a nap, nyugat felől estére egyre nagyobb területen csökken a csapadék esélye, a szél helyenként felerősödhet. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Pénteken már országszerte több napsütés várható, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. 28 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Második fél idő, ha már ennyire foci világban, meg foci lázban égünk, ugye VB lázban ezerrel, úgyhogy másra nagyon nem is számíthatunk. Na de, ez a délutáni csúcs, mint ahogy hallottátok, Bálint Lászlóval, és továbbra is a legjobb slágerekkel, információkkal, VB játékunkkal, kis Buenos Morgennel, szóval minden is érkezik, mi szemnek szájnak ingere. Kamráddal ígértem, ahogy kezdünk, úgyhogy itt a szó.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: külföldön nyaraltok nálatok mizolborra valóval? Intézitek ugyanúgy, mint itthon? Nagyjából 10%? Vagy ha már felszámolnak valamit, akkor nem adtok borra valót? Na hát ez is szóba került a Buenos Morgenben. Ebből kaptok most egy apró részletet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt a másik, amit kikutattak, és ez is érdekes, az az, amire a hallgatóink is ráéreztek, hogy az empátia nagyon sokszor erős motiváló, tehát hogyha olyan világból jössz, ahol a borravalónak van szerepe, van értelme, akkor bizony nagyobb eséllyel adsz. Ez is kijött. Illetve, ami nagyon érdekes még, hogy gyakran nem a státuszfit oktatás az, ami a borravaló mögött van. Kíváncsi voltam, hogy bedobod-e, nem tudom, hogy volt-e valakivel úgy randin, mint ahogyan itt az előbb a sztorit itt bedobtam, tehát hogy férfiként azért úgy néha benned van, hogyha egy szituációban nem is adnál borravalót, azért, hogyha a lányal vagy, akkor ott mégis kétszer is átgondolod, hogy akkor most mit húzol, mert mit fog rólad gondolni. Tehát például ilyen paypassos dolognál én reflexből nem adok borravalót, tehát ahol nincs kiszolgálás, nincs szolgáltatás, azt én mindig lehúzom nullára, főleg, hogyha egy fesztiválon 4000 a sör. De hogyha mondjuk lányal lennék ott randin, akkor nem vagyok biztos abban, hogy ezt ilyen bátran meghúznám.
3: Én azért szoktam adni egyébként akkor is egy 10%-ot, mert egyébként tegnap is voltam kávézni, és azon a bizonyos helyen, amit a Roland is állandóan emleget, hogy ő ott nem szokott, mert hogy neki kell kimennie a kávéért, meg minden.
2: Ez a busz azért... megállóban az automata?
3: Ja, nem. Okay. Na mindegy, szóval, hogy én azért szoktam adni akkor is 10%-ot, mert ők azért azt a kávét elkészítik. Mert mégiscsak elkészíti a kávémat.
2: Hát meg egyébként nagy kérdés az, hogy úgy van-e megszabva neki a bére, hogy van valami nagyon alacsony fizetése, és akkor a borravaló volt, hogy a kiegészíteni. De itt szokott jönni ez a kérdés, hogy akkor a borravalót megkapják-e, nem tudom, hogy ezt feltette, de már én volt, hogy feltettem ezt a kérdést.
3: Nem, volt egyszer talán, amikor megkérdeztük, meg azt se tudom egyáltalán, hogy ugye a szervizdíj is oké, hogy ott van, de ugye én azt, ha jól tudom, akkor azt nem ők kapják meg.
2: Amúgy milyen érdekes ez a borra való kifejezés is, nem? Hát az alapfizus borra megy.
3: Ja.
2: Most minek a salagit még a végén, de igen.
3: Miért tényleg azt, hogy egy sörre való, miért pont borra való?
2: Nem tudom, de például Görögországban mi voltunk úgy, hogy akartunk borra valót adni, és ott is ilyen furcsán kezelték a dolgot, és az lett a vége, hogy meghívhattuk egy italra a pincéreket. Aha. És akkor ott tök simán a vacsora asztalnál megittak velünk egy mit szaké húzó valamit, és az is tök furcsa volt, tehát ezt itt Magyarországon el nem tudott képzelni.
3: Igen, furcsa amúgy ez a helyzet, mondom, tehát, hogy meg kell nézni, hogy az adott országban egyébként, hogy ez szokás-e vagy nem szokás, mert hogy mi ugye ösztönből adjuk, mert nálunk ez szokás.
2: Ha kell, ha nem.
3: Ha kell, ha nem osztogatjuk a pénzt.
2: De egyébként az amerikaiaknál is furcsa, ott engem sokkolt, és nem tudtam megszokni a végéig sem, hogy ott meg kötelező a borra való, és gyakorlatilag megvetnek, hogyha ilyen 10-15%-ot adsz. A 27% az alap, mert ott úgy van, hogy tudva lévő, hogy a pincér abból él. Tehát, hogy ott ez ki van mondva, nem is igazából borra való, hanem a felszolgálást fizeted meg vele, és ott kvázi kinéznek, hogyha ezt nem adod meg. Tehát totál más a kultúrája dolognak.
3: Szóval te tartod el tulajdonképpen a...
2: Hát igen, nagyjából igen. Na figyelj! Pincért. De egyébként ott meg is dolgoznak érte, tehát meg is szolgálják a dolgot, mert ott nem az italon akarnak lehúzni, folyamatosan töltik utána, nem kérnek érte plusz pénzt. Tehát,
3: na hát
2: ott
3: az azért van gondoskodás. Hát de az úgy más, igen, azért az úgy más.
1: Buenos Morgen! Minden hét

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szonyikulturhaz@gmail.com e-mail címen. Július 17. este fél 8. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

VB tippjátékunk suhan előre, egyre közelebb kerülünk egyébként magához a meccshez is, ami ma a Franciaország Marokkó játszma lesz, és hát ti nyerhettek egy jó tippel. Egy napi nyereményt mindenképpen, hiszen egy jó tipp minden napra jár valami nyereménnyel, vagy legalábbis az egyik ötök tippje. A Haggis Darts jóvoltából 4 órányi dárcozást barátokkal, családokkal nyerhettek itt Tatabányára. Aztán, hogyha mondjuk a fődíjra pályáztok, na az se semmi, mert hogy a Duna Residence felajánlásából egy wellness hétvégét sorsolunk, 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással, úgyhogy itt is érdemes velünk játszani és tippelni. Ha pedig döntetlenre tippelnétek, ne felejtjétek odaírni, hogy melyik csapat jut tovább, hiszen egyenes kieséses szakasz van most már jó ideje, valaki kihullik a tornáról. De hogy Franciaország vagy Marokkó lesz-e az, hát ezt kell megtippelnetek, és ez persze este majd ki is derül. Lily Allen mosolyogni fog minden esetre, hiszen a Smile érkezik 2006-ból, meg hát ugye, hogyha azt veszük, hogy Anglia válogatottja egyelőre benn van a tornán, akkor van is oka mosolyogni. Úgyhogy Lily Allen jön, aztán pedig Meghan Trainor és a Getting

A Bishop Briggs vitt minket magasabbnál, magasabb szintekre, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak is telis-teles slágerekkel. Hazai kedvenceket pedig nagyon kedvelem, főképpen ugye azokat, akik nem régiben törtek fel. Hát mondjuk már az irasa nagyon lehet mondani össze, nem régiben, de olyan gyorsan eltelt az a 4-3 év, ami alatt ő ismert lett, vagyis amióta ő ismert lett, hiszen emlékszem, talán 22-ben kezdtem el Azariát úgy jobban megismerni. Előtte Paul Street néven én már őt követtem a YouTube csatornáját, a kis sztoriai nekem nagyon tetszettek. Na de egyébként pedig, mint zenész, nagyjából 4 éve robbant be, és hát elképesztő a srác minden esetre, de ezzel együtt egyébként, mert egy közös dalt hoztak megint 2025-ben, a Feled négy címűt, tehát ezzel folytatjuk most itt a Forráson.

0: Megint elérkeztünk az óra végéhez, amikor is megint csak a hírek és az információk terepe jön el, aztán pedig hozom nektek Chris Van Dutch, illetve a Charming Heroes és DJ Olde közösét. Itt lesz a Holiday velünk a következő órában.
1: Forrás Rádió, mindig vele! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Indul a szabadtéri szezon a Monostori Erőt Kapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál Emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, Olasz Dallamok és Slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori Erőd. A te nyarad, a te erődöd.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Tovább fokozódik az aszály, stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, holnap kezdődik a Sörfesztivál környén. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint a múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten keleten fordult elő kisebb körzetekben. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár egy-két nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméter a hiány. A levegő és a talaj nagyon száraz, emiatt nagy a hőingás. Az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a nyugati ország részben és kisebb körzetekben keleten van optimális nedvesség a talajban. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A közlés szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Július 10-én, 11-én, 12-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivál környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok, felép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigy Honai Mirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják. A Rondella Galéria új időszaki kiállítása Nagy Sándor Zoltán grafikus művész alkotásait mutatja be, színes lett, maradhat címmel Esztergomban. A rendhagyó tárlat megnyitóján július 12-én délelőtt 10 órától maga a művész vezeti végig az érdeklődőket a kiállításon. A tárlat július 12-e és augusztus 9-e között látogatható a Rondella Galériában 2-től vasárnapig 11 és 16 óra között, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek, fokozatosan mérséklődik a szél, a hőmérséklet 26 fok körül alakul, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható, gomoly felhőkkel, a szél ismét élénk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Egy újabb óra indul, ez már az utolsó, ami a délutáni csúcsot illeti. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben az órában is hozok nektek kiváló slágereket, érdekességeket, na meg természetesen a foci BB játékunkat. Ha pedig ti magatok lemaradtatok volna erről, akkor hozom a részleteket, még inkább figyeljetek. Szóval maradjatok velünk.

holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

Rita és John, Turn the Lights Off, most éppen a 18. helyen. Ez a Charter, köszönöm, hogy itt vagy. A Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája szól nálad a netes kedvencekkel, és Tones and I-jal. Akkor a tévés és zenei atombomba robbant Ausztráliában, hogy a faladja a másikat, hölgyeim, uraim. Minden idők legnagyobb The Voice formátum módosítását jelentették be, a rajongók pedig teljesen megőrültek a neten. A Dance Monkey című gigasláger 33 éves szupersztárja, Tony Watson, alias Tones and I, beül a legendás piros forgószékek egyikébe. Na és itt jön a csavar, nem vált le senkit, hanem ő lesz a show történetének legelső 5. mentora, aki egy külön titkos csapatot, a Team Tones-t fogja vezetni. Olyan arcok mellett fog egyébként okoskodni a stúdióban, mint a Spice Girls-ből ismert Melanie C, a Grammy-díjas Richard Marx, vagy éppen az ír safety pro Ronan Keating. Most, hogy milyen lesz így, hogy még lesz ott egy 5. is? Na, kíváncsi vagyok. Szerintem pár év múlva ezt a formátumot is átveszi a magyar tévé, mert hogy koppintani azt nagyon tudunk. David Guetta és Teddy Swims, no persze, hogy Tones and I mellett a Gong Gong Gong a tiéd, a 17.

A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van

0: tengervihar a szárnya.
1: A 16-on a halott pénz, no meg a gyerekek itt a charterben. Netes lista, meg egészen 8-ig, köszi, hogy itt vagy. Louis és a Get Lucky érkezik a 15-dik.

0: Styles, az American Girls-el itt a 14. helyen, ez a Forrás Rádió. Benne pedig a Charter, köszönöm, hogy itt vagy, a netes lista a tiéd, persze, egészen 8 óráig tölthetjük együtt az időt. Nos, e hónapban töltik 18. életévüket Brad Pitt és Angelina Jolie Iker gyermekei, Vivian és Knox, amivel hivatalosan is lezárul a sztárpár éveken át húzóló gyermek elhelyezési megállapodása. A mérföldkő egy korszak végét jelenti, és még nem tudni, hogy a nagykorúvá válások után ők is hasonlóan gondolkodnak el, mint a testvéreik, mert akkor lehetséges, hogy teljesen megszakítják a kapcsolatukat az apjukkal. A bennfentesek szerint Brad Pittet mélyen megviseli, hogy az elmúlt években egyre távolabb került a gyerkőceitől, és nehezen tudja feldolgozni a családi kapcsolatok megromlását. Nos, az okokba nem menjünk bele, inkább hozzunk egy jó dalt, mit szólsz hozzám. Lady Gaga-tól, It's the Deed Dance, a netes listán a 13.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.

csongolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok! A kormány csaknem 26 milliárd forintot fizet a távhőkasszába, országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás, a NAV felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Forgalomcsillapító küszöb és kiemelt gyalogátkelő hely épül a Bánki Donát utcában, Oroszlányban. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani, a beruházás várhatóan július végéig elkészül. A munkálatok az úttest teljes szélességét érintik, ezért a Dózsa-György utca kereszteződésénél, valamint a Havasi Márton utcánál zsákutca jelzőtáblákat helyeztek ki. A forgalomkorlátozás mellett a parkoló, valamint a tömbök közötti garázsok továbbra is megközelíthetők. Az érintett szakaszon közlekedőktől türelmet és fokozott figyelmet kérnek. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva csütörtökön. A kormány szóvívő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a TÁV hőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozó hatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét azok lezárultával nyilvánosságra hozza, jelezték. Országszerte több mint 5000 gyermeket táboroztat a büntetés végrehajtás, amely központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók gyerekeinek ottalvós vagy napközis elhelyezésére, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága az MTI-vel. A közlemény szerint 2026-ban összesen 585 BV-s gyermek nyári felügyeletét lehetővé tevő táborok nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek, miközben tovább erősítik a szervezet családbarát szemléletét. Kifejtették, hogy a kínálat rendkívül sokszínű. A gyerekek kipróbálhatják többek között a falmászást, a pingpongot, a teniszt és a labdarúgást, részt vehetnek természetismereti foglalkozásokon, de a számháború, a sorversenyek és az esti közösségi élmények is népszerűek.
0: Időjárás.
1: Este mérséklődik, éjszaka legyengül a szél, pénteken napsütéses, gyengén gomoly felhős, strandidőre lehet készülni, a hőmérséklet holnap reggel 14, délután pedig 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Chartert, csütörtök lévén persze, hogy a netes kedvencekkel, és ne felejtjétek, ma is jön a visszatek rovat, itt lesz nem sokára. Ima Max és a Sweet Bob Psycho. Találkozol DJ Major Gabe-bel, a Light Session 2 órájában ma ő érkezik, no és jön Ray is, aki bojkottálja a saját dalszerzését. Addig pedig legjobbjaink, Diaz és Menta újdonsága, itt pedig Alex Warren és ugyancsak újdonsága a Fever Dream, mert hogy a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

hetedik helyen Taylor Swift-tel randiztatok az Opel Heights-t. Ez a Charter. Köszi, hogy itt vagytok. Mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak. Csütörtök internet, péntek dance chart. Csütörtöknél nem mondtam, de pont ma van a netes listán. 2019-ig repüljünk. Abban az évben ezen a héten Eva Max dala volt az első íme. Itt a Sweet But Psycho.

Már ma tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

Charter, no persze, hogy a netes listával. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Ré biztos, hogy érkezik nem sokára. Addig viszont Taylor Swift a blogban, The Fate of Ophelia címmel. A hatodik.

Rádiórendszert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy a nagy kedvencemmel robogunk. Na nem azért van itt, mert a kedvencem, hanem azért, mert a listám van. A Hörz és Purple Disco Machine közösről beszélek. A Wonderful Life az ötödik.

Ray és a Where is my husband itt a negyedik helyen. Nos, hölgyek, urak, kapaszkodjatok, Ray megelégelte a szakítós dalokat. A 28 éves, 7-szeres brit díjas énekesnő nemrég fejezte be a monumentális teltházas világ körüli turnéját, a napokban pedig New Yorkban a Billboard exkluzív színpadán robbantotta ki a pletykabombát. Közölte a rajongókkal, hogy a harmadik stúdió albumának címe már megvan, de egyetlen sors sem hajlandó leírni belőle, amíg a sors meg nem hozza az igazit. Mi van? No, pedig aztán karrierje így is fénysebességgel száguld, alig néhány nappal ezelőtt Los Angelesben a Bad Awards gálán kapott hatalmas álló tapsot a Nightingale Lane című dalának lélegzett elállító előadása után. Na, tud még ez a csaj most is, de hallottátok az imént is. Nagy Bogi és Dash, ők érkeznek a harmadika, jól leszek újra!

A második Bruno Mars és az I Just Might. Te a chartert hallgatod. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a netes lista egészen 8-ig Tamással. Az első helyen pedig már is Bibi Rexával és a Faithless-szel. A New Religion, Unnamed One.

0: van, de hogy miért is, kiderül holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Tatán is köszöntötték az egészségügyben dolgozókat. Hétvégén rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. Arany és bronzérmet, valamint egy negyedik helyezést ért el Lutheran Petra Csehországban. Itt Talár Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 9-én, csütörtökön este 8 órakor. Tataváros önkormányzata július 2-án rendezte a Semmelweis napi ünnepségét a Hotel Gottwaldban, a Magyar Egészségügy napjához kapcsolódóan. Már hagyomány, hogy az önkormányzat ilyenkor minden esztendőben köszönti a tatai egészségügyben, az alapellátásban és a magánszférában tevékenykedő szakembereket, az orvosokat, házi gyermek és fogorvosokat, valamint munkatársaikat, a védőnőket, a mentőszolgálat közösségét, a gyógyszertárak gyógyszerészeit és kollégáit, a gyógytornászokat, a helyi egészségügy valamennyi dolgozóját. Az ünnepség helyszínén Mikli József polgármester úgy nyilatkozott: hálával tartozunk az egészségügyben dolgozókért, és köszönjük nekik, hogy vannak, hiszen olyan munkát végeznek, amely önzetlen, ami csak más emberek szolgálatában tud kiteljesedni. Nem lehet elvitatni, hogy az egészségügyben dolgozó szakemberek mindegyike erre az önzetlen szolgálatra törekszik, és nap mint nap vállalják azt, hogy értünk élnek. Ezt köszönjük meg minden tatai nevében. Az eseményen idén is külön köszöntötték a jubileumi évfordulót ünneplőket. Dr. Pálffy Jánost, aki 1971-ben 55 évvel ezelőtt szerezte diplomáját, és jelenleg a 4-es számú felnőtt házi orvosi körzet orvosa, Dr. Simkó László fogorvost, aki 50 évvel ezelőtt 1976-ban kapta meg orvosi oklevelét, 2024 óta a tatai alapellátásban dolgozik fogorvosként. Dr. Horváth Róbertet, aki 1986-ban 40 éve szerezte diplomáját, és azóta az alapellátásban dolgozik, jelenleg a 3-as számú felnőtt házi orvosi körzet orvosa. Orbán Dezső mentőápolót, aki 36 éve dolgozik a tatai mentőállomáson, ahol huzamosabb ideig állomásvezetőként is tevékenykedett. Idén a mentők napja alkalmából pedig kiemelt mentőápoló elismerésben részesült. Újlakiné Pándi Emőke védőnőt, aki 1980-ban szerezte diplomáját, több mint 45 éve, és Kristófné Bevelaka Rita védőnőt, aki 1991-ben 35 éve szerezte a védőnői diplomáját. Az ünnepségen közreműködött Híves Boglárka operaénekes, Béri Benyámin, a Magyar Állami Operaház énekese, valamint Béri Barnabás zongoraművész, írja a tata.hu. A nyári időszakban szinte ösztönösen vágyunk a kevésbé zsíros, nehéz ételekre. Ilyenkor jó, ha kisebb adagokat és többször eszünk, mondta el rádiónknak Barnán és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus.
2: Legyen meg ugyanúgy a többszöri kisebb étkezésünk, tehát az, hogy a 5 étkezés, tehát legyen reggelink, ebédünk, vacsoránk, és egy kis 10 órai uzsonna. És ebben a nyári időben 10 óraira uzsonnára valamilyen kis behűtött gyümölcs, vagy egy pohár kaukázusi kefir, vagy egy joghór, tehát minél kisebb zsírtartalmut próbáljunk választani, minél könnyebben emészthetőt próbáljunk választani. Nyilván mindenki megtapasztalja, hogy küzd a szervezetünk a meleggel, próbálja a szervezetünk magát hűteni, tehát amennyire lehet, még ha azt gondoljuk, hogy jól fog esni egy nehezebb étel, legfeljebb olyankor csábuljunk el, ha tudjuk azt, hogy légkondis helyen vagyunk, ott is fogunk maradni, mert azért mondjuk egy ilyen pörkölt galuska után kilépni a 40 fokba, szerintem mindenki át tudja gondolni, hogy ez nem annyira jó választás, de így, hogy nyáron elég nagy a friss verzió, tehát szerintem akár főzeléket, mártást, rakott ételt, párolt zöldséget, tehát hogy tényleg nagyon változatosan tudunk ételeket készíteni. Próbáljuk meg azért a húsféléből is a kisebb zsírtartalmot választani, és kerüljük a bőzsíradékban való sütést, amennyire lehet, tehát tudunk sütni most már szerintem majdnem minden háztartásban van ugye ez a forró levegős, vagy akár át tudunk pirítani egy csirkemelcsíkot egy kis serpenyőbe is, tehát nem feltétlenül kell bekapcsolnunk a sütőt, akár friss zöldséggel, akár ha kényelmesebb, szerintem mirelitben is nagyon nagy a választék. Tényleg a gyümölcs gyümölcsből is tudunk levest, mártást, egy jó turmixot, vagy akár egy gyümölcssalátát, vagy tudnám ötletnek mondani, hogy belekeverjük egy joghurtba, és akkor mi magunk ízesítünk egy gyümölcsjoghurtot. Úgyhogy mindenképpen a kisebb mennyiséget, a könnyebben emészthetőt, és a többszöri kisebb étkezést javasolnám mindenképp.
1: Római kövek, komáromi falak címmel szervezett tematikus túrát a Komáromi Turinform iroda, amelyet Pokolnyi Gábor, a Klapka György Múzeum történésze vezetett. A június 22-én megrendezett közel 3 órás séta során a résztvevők betekintést nyerhettek a római kor világába, valamint Komárom hadászati múltjába. A túra a Brigéció örök Pokolnyi Gábor, a Klapka György Múzeum történésze vezetett. A június 22-én megrendezett közel 3 órás séta során a résztvevők betekintést nyerhettek a római kor világába, valamint Komárom hadászati múltjába. A túra a Brigéció öröksége látogató központból indult, ahol a

0: Egykor agyagbánya működött, ahonnan az igmándi erőd építéséhez szükséges anyagot termelték ki. A terület később elmocsarasodott, majd az 1950-es évektől fokozatosan alakították ki a ma ismert túrendszert. A túrán ehhez hasonló érdekességeket is megismerhettek a résztvevők, mondta Pokolnyi Gábor. Az igmándi erődben a látogatók a római kori temetkezési szokásokkal ismerkedhettek meg, az ott látható oltárkövek, sírkövek és szarkofágok segítségével képet kaphattak arról, miként búcsúztatták halottaikat a római korban. A nyár folyamán további tematikus túrákat is szervez a Turinformiroda, olvasható Komárom honlapján. Július 10-én és 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok a két nap alatt. Fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Valhalla, Gájer Bálint és az Irigy Hónajmirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják. És végül sport. Az elmúlt napokban a csehországi Olmützben versenyzett Luterán Petra, a Tatabányai Sportklub paralimpiai ezüstérmes atlétája egy háromnapos Grand Prix versenyen vett részt három számban. Petra és edző édesapja eredményesen zárhatta a versenyt, hiszen a sportoló egy arany és egy bronzérem mellett egy negyedik helyezést is elért, közölte a Tatabányai Sportklub a közösségi oldalán. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10.

Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: amikor a szurkat ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden